0: teistele naistele ning tema vastupidavus ja julgus innustavad tegudele veel praegugi. Simone Veil sündis 13. juulil 1927. aastal Prantsusmaal Niisis ilmalikku juudi perre. Tema vanemad André ja Yvonne kasvatasid teda õigluse vaimus ning talle meeldis üle kõige õppida. Simone'i lapsepõlvele tegi aga julma lõpu teine maailmasõda. 1944. aastal võttis Gestapo kogu tema pere kinni. 16-aastane Simone saadeti koos ema ja õega Auschwitzi, tema teine õde aga Ravensbrücki ning isa ja vend Kaunasesse. Koonduslaagrites jäid ellu vaid Simone ja tema kaks õde. Neist sündmustest võrsus Simone Veili eluaegne pühendumus inimõigustele, rahule ja Euroopa ühtsusele. Enam ei ole ohtlik mitte see, et me holokaustist ei räägi, vaid see, et me räägime holokaustist valesti. 1946. aastal abiellus Simone Antoine Veiliga ja nad said kolm poega. 1949. aastast 1953. aastani elasid nad Saksamaal Wiesbadenis ja Stuttgartis, kus Antoine töötas Prantsuse konsulaadis. Simone'i sõpradele tundus see veider, ent tema nägi seda kui head võimalust. Me olime veendunud, et kui 1945. aasta võitjad ei saavuta Saksamaaga kiiresti täielikku leppimist, jääksid idaks ja lääneks rebenenud Euroopa haavad paranemata ning maailm triiviks paratamatult uue konflikti suunas, mis oleks eelmistest veelgi laastavam. Pärast Prantsusmaale naasmist õppis Simone Veil Pariisi poliitikauuringute instituudis juurat. 1956. aastal tegi ta ära juristieksami ja asus tööle Prantsuse justiitsministeeriumi vanglahaldusteenistusse. Seal tegi ta edukalt tööd selle nimel, et parandada vangide elutingimusi ja kohtlemist. 1964. aastal hakkas Simone Veil tegelema tsiviilasjadega ja võitlema naiste õiguste nimel. Perekonnaõiguses aitas ta tagada emadele isadega võrdsed õigused ning naistele lapsendamisõiguse. 1970. aastal määrati ta Prantsuse kõrgema kohtute nõukoja peasekretäriks. Simone Veili karjäär on muljet avaldav, eriti võttes arvesse seda, et tollal oli naistel palju raskem oma seisukohti poliitikas kuuldavaks teha. Naisena poliitikas osalemise kohta ütles ta järgmist. Mulle on alati jäänud mulje, et mind on kasutatud näitena enda õigustamiseks. Igal pool, kuhu olen sattunud, olen kuulnud. Me anname küll naistele sõna, vaadake Simone Veili. 1974. aastast 1979. aastani oli Simone Veil Jacques Chiraci ja Raymond Barre'i valitsuses tervishoiuminister. Ministrina surus ta läbi kaks murrangulist seadust. 1974. aastal suurendati rasestumisvastaste vahendite kättesaadavust ja 1975. aastal seadustati Prantsusmaal abort. Abort oli tuline teema ja Simone Veil pidi toime tulema nii mõnegi jõhkra ähvardusega. Tänu tema kindlameelsusele võeti vastu abordi seadus, mille mõju naiste õigustele on olnud tohutu. Ükski naine ei tee aborti rõõmuga. Pruugib vaid naisi kuulata. Abort on alati tragöödia ja jääb alati tragöödiaks. Lisaks kehtestas Simone Veil muuhulgas 1976. aastal suitsetamiskeelu teatavates avalikes kohtades, nagu haiglad ja koolid, ning parandas ka arstiabi kättesaadavust maapiirkondades. Euroopa tähendab lootust paremuse poole liikuda. 1979. aastal, kui Simone Veilist sai Euroopa Parlamendi esimene naissoost president, ei olnud Euroopa veel sõjast täielikult taastunud. Hetk oli sümboolne. Holokaustist pääsenud prantslanna, kes usub ühtsusesse, hakkas juhtima värskelt valitud demokraatlikku kogu, mille eesmärk oli tihendada piiriülest koostööd ning tagada, et ajalugu ei korduks. Euroopas käis ülesehitustöö. Pärast aastakümneid kestnud konflikte ja hävitustööd otsiti nüüd viise, kuidas maailma jagu ühendada. Simone Veil polnud mitte ainult esimene naine Euroopa Liidu institutsiooni eesotsas, vaid ka esimest korda otse valitud Euroopa Parlamendi esimene president. Varem olid Euroopa Parlamenti liikmeid määranud liikmesriikide parlamendid. Nüüd aga said kodanikud oma esindajad ise valida. Simone Veil oli selle demokraatliku ümberkorralduse keskmes. Oma silmapaistva tegevuse eest sai ta presidendi ametis olles ka esimese naisena Karl Suure auhinna. Pärast ametiaja lõppu jätkas ta parlamendis Euroopa asja nimel tööd liberaalide fraktsiooni asejuhi ja hiljem ka juhina. Keegi meist ei tohi kunagi unustada, et ühel päeval võib meist endist saada see, keda rõhutakse. 1990. aastal määrati Simone Veil Euroopa Parlamendi Saksamaa taasühinemisega tegeleva ajutise komisjoni liikmeks. Tema panus komisjoni töösse oli hindamatu. Endine Euroopa Parlamendi president, kes oli holokaustis ellu jäänud, aga kaotanud vanemad ja venna, sai selle ajaloolise protsessi asetada oma sügavalt isiklikku perspektiivi. Simone Veili pühendumus Euroopa ühtsusele tõukus tema veendumusest, et uue sõja ärahoidmiseks peab Euroopa olema ühtne. Kuigi Simone Veil kaotas sõjas väga palju, ei tahtnud ta Saksamaale kätte maksta. Selle asemel oli ta üks neist, kes otsustasid kasutada Saksamaa taasühinemist selleks, et soodustada Kesk- ja Ida-Euroopas tihedamat läbikäimist ja üksmeele leidmist. Saksamaa taasühinemisega tegelenud ajutine komisjon pani veerema väga olulise palli. Komisjon kutsus ellu poliitilist liitu ning majandus- ja rahaliitu käsitlenud valitsuste vahelised konverentsid. Nende konverentside tulemuste põhjal otsustati Maastrichtis toimunud Euroopa ülemkogul sõlmida Maastrichti leping ehk Euroopa Liidu leping. Selle lepinguga pandi alus Euroopa Liidule sellisel kujul, nagu me seda praegu tunneme. Euroopa Parlamendi suurepärane president. Euroopa Liidu südametunnistus. Antisemitismi vastane võitleja ja naiste õiguste kaitsja. Tema antisemitismi ja naiste õigusi puudutavad mõtted on asjakohased veel praegugi. Nii sõnas oma järele hüüdes Simone Veilile, Euroopa Parlamendi tollane president Antonio Tajani. Simone Veil suri oma kodus 30. juunil 2017. Ta oli 89-aastane. Ka kõrges vanuses oli ta jätkanud võitlust rahu, ühtsuse ja inimõiguste nimel. Ta aitas leida üksmeelt erinevate poliitiliste seisukohtade, ideoloogiate ja riikide vahel. Simone Veili elutöö peegeldub hästi Euroopa Liidu juhtlauses, ühinenud mitmekesisuses. Tema pühendumus õiglusele ja inimõigustele tiivustab tegudele veel praegugi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Sokan az uniós jogalkotás hallatán főleg nagyobb ívű dolgokra, például a közös agrárpolitikára, az unió költségvetésére vagy az európai zöld megállapodásra gondolnak. Pedig a legtöbb uniós jogszabály sokkal közvetlenebbül a városok és a régiók szintjén hat az emberek mindennapi életére. A Régiók Európai Bizottsága pontosan azért jött létre, hogy az uniós döntéshozatalban a városok és a régiók érdekeit képviselje.
2: A Régiók Bizottsága az uniós intézmények tanácsadó szerve. A városok és régiók szükségleteinek és elvárásainak ismeretében azon fáradozik, hogy olyan uniós jogszabályok szülessenek, amelyek igazodnak a helyi viszonyokhoz. Az európai zöld megállapodással kapcsolatban például az Európai Bizottsággal közösen adott ki kézikönyvet, hogy iránymutatással szolgáljon a helyi és regionális önkormányzatok számára. Az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament köteles konzultálni a régiók bizottságával a helyi és regionális önkormányzatokat érintő minden jogszabályról. Ha ezt elmulasztják, akkor a régiók bizottsága intézményes jogainak védelme érdekében az Európai Unió bíróságához fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben a bíróságról és munkájáról szeretne többet megtudni, hallgassa meg sorozatunknak az Európai Unió Bírósága című epizódját. Ezen kívül a régiók bizottsága bármely témában véleményt nyilváníthat, ha úgy ítéli, hogy valamely jogszabályjavaslat szembe megy a helyi vagy regionális érdekekkel.
1: A régiók bizottságát a Maastrichti szerződés hozta létre 1992-ben azzal a céllal, hogy képviseletet adjon az uniós régiók politikusainak, és hidat képezzen az EU lakosai és az uniós intézmények között. A bizottság első ülésére 1994-ben került sor Brüsszelben. A tagokat eredetileg 4 évre nevezték ki az uniós tagországok. A bizottság összetétele időközben a nizzai szerződéssel megváltozott. A tagok megbizatása immár 5 évre szól, és a korábbiakhoz képest ma már követelmény, hogy valamely regionális vagy helyi önkormányzat választott képviselői legyenek.
2: A régiók bizottságának 329 tagja van, akik plenáris üléseken tanácskoznak. Az Unió több mint 92 ezer települését és 240 régióját képviselik. Az uniós tagországok a régiók bizottságában az Európai Parlamenthez hasonlóan népességük arányában képviseltetik magukat. Minél nagyobb egy adott ország, annál több képviselői hellyel rendelkezik. Ebből adódóan például Németország, Franciaország és Olaszország rendelkezik a legtöbb képviselővel, mégpedig mindhármuk 24-jel. Máltának, a legkisebb uniós országnak 5, Ciprusnak és Luxemburgnak pedig 6-6 képviselője van. A helyek ilyetén elosztása biztosítja, hogy a nagyobb országoknak ne legyen túl nagy a súlyuk a bizottságban, mégis figyelembe legyen véve népességük nagysága.
1: Az Európai Parlamenthez hasonlóan a képviselők itt is politikai csoportokba tömörülnek. Az elnököt és az első alelnököt a képviselők választják meg maguk közül 2,5 éves időtartamra. Ezek a szakbizottságokkal együttműködve véleményeket, jelentéseket és állásfoglalásokat fogalmaznak meg, amelyekről aztán az egész intézmény a plenáris ülésein szavaz.
2: A régiók bizottsága azonban nem csak politikai tevékenységet folytat. Egyik fontos célkitűzése a regionális, a helyi és az egyéni szintű részvétel ösztönzése. Felméréseiben, konzultációiban és rendezvényein regionális és helyi hatóságok, szövetségek, nemkormányzati szervezetek, szakértők, tudományos szakemberek és civil társadalmi szereplők is részt vehetnek. Az egyik ilyen rendezvény a Régiók és Városok Európai Hete. A minden év októberében Brüsszelben tartott 4 napos tanácskozáson politikusok, szakértők, valamint vállalkozások, pénzügyi intézmények, helyi és európai szakmai szövetségek képviselői találkoznak egymással. 1000-nél is több felszólalás hangzik el ilyenkor az unió helyi és regionális politikájával kapcsolatban.
1: A régiók bizottsága ítéli oda az Európai Vállalkozói Régiódíjat. Az elismeréssel, amelyre minden politikai szintű hatáskörrel bíró területi egység pályázhat, a kiemelkedő és innovatív vállalkozás politikai stratégiákat díjazza az intézmény. A győztesek az adott évre megkapják az Európai Vállalkozói Régió címet. A díjat 2025-ben a spanyolországi Galícia Autonóm Közösség, a horvátországi Krapina-Zagorje megye és a lengyelországi Mazovia Vajdaság kapta. A régiók bizottsága a fiatal politikusokat is támogatja és testre szabott képzést biztosít számukra. Fiatal vezetőket hív meg plenáris üléseire és rendezvényeire, például a Régiók és Városok Európai Csúcs találkozójára, ahol polgármesterekkel, regionális vezetőkkel és európai parlamenti képviselőkkel találkozhatnak.
2: A régiók bizottsága a közösségeikkel szoros kapcsolatot ápoló helyi és regionális önkormányzatok hangját felerősítve hidat képez az uniós intézmények és a polgárok között. Bár Brüsszel és Strasbourg sokunk számára távolinak tűnhet, A Régiók Bizottsága közelebb hozza őket otthonunkhoz.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készített.
3: Ko Eiropas Savienība dara, lai panāktu ūdens resursu noturību? Cilvēki un dzīvā daba Eiropā aizvien vairāk cieš no ūdens trūkuma, ko izraisīs gadu desmitiem ilgas pienācīgas ūdens apsaimniekošanas trūkums un saldūdens ekosistēmu degradācija. Upes un mitrāji izžūst, un pazemes ūdeņi tiek izgūti ar ilgtspēju nesavienojamā tempā. Ja klimata pārmaiņu rezultātā turpināsies planētas sasilšana, ūdens resursi Eiropā visticamāk turpinās izsīkt. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē aplūkosim, kā Eiropas Savienība piedāvā īstenot kopīgu ūdens resursu politiku. Liela daļa Savienības teritorijas un iedzīvotāji izjūt ūdens apgādes sistēmas pārslodzi. Eiropas vides aģentūras dati liecina, ka 2022. Gadā ūdens trūkums skāra 34% no visiem Savienības iedzīvotājiem un 40% no Savienības sauszemes teritorijas. Visasāk ūdens trūkumu izjūt Eiropas dienvidu valstis – Grieķija, Itālija, Kipra, Malta, Portugāla un Spānija. Taču krīze vēršas plašumā arī uz ziemeļiem, ietekmējot teritorijas, kurās par ūdens trūkumu līdz šim nebija iemesla raizēties. Iemeslu ir daudz. Tā ir gan pārmērīga ūdens ieguva lauksaimniecības vajadzībām, gan piesārņojums, novecojusi infrastruktūra un aizvien intensīvākas klimata pārmaiņu sekas, kuru rezultātā biežāk piedzīvojam aizvien skarbākus sausuma periodus. Viens no jaunākajiem Eiropas vides aģentūras ziņojumiem liecina, ka labā stāvoklī ir tikai aptuveni trešdaļa Eiropas virszemes ūdeņu. Lielākie piesārņojumi avoti ir lauksaimniecība un enerģijas ražošana no oglēm. Ūdens trūkums fundamentāli ietekmē ekonomiku. Eiropas centrālā banka brīdina, ka sausuma periodu dēļ ekonomikas ražība eirozonā var samazināties par gandrīz 15%, ietekmējot tādas nozares kā lauksaimniecība, rūpniecība un enerģētika. Eiropas komisija ir veikusi vairākus pasākumus, reaģējot uz šo krīzi, kas kļūst aizvien aktuālāka. Savienības ūdens resursu politikas stūrakmens ir 2000. Gadā pieņemtā ūdens pamatdirektīva. Saskaņā ar šo direktīvu ir jānodrošina ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Lai īstenotu direktīvas mērķus, dalībvalstīm ir jāizstrādā upju baseinu apsaimniekošanas plāni un īpaši jūtīgās zonās arī sausuma pārvaldības plāni. Ar direktīvu ir ieviesti arī citi pasākumi, piemēram, tiesiskais regulējums, kas veicina ūdens atkārtotu izmantošanu lauksaimniecībā un palīdz risināt problēmu, kuru rada ūdens zudumi ūdens apgādes tīklos. Taču ar to vien nepietiek, lai risinātu ūdens resursu jomā sasāpējušās problēmas. Nesenajā Eiropas vides aģentūras ziņojumā ir uzsvērtas vairākas prasības, kas steidzami jāpilda. Piemēram, jāpanāk stingrāka spēkā esošo direktīvu īstenošana, nopietnākas pārmaiņas lauksaimniecības praksē, vairāk jāsamazina piesārņojums un jāatjauno ekosistēmas. Ūdens trūkums un sausums ir arī Eiropas zaļā kursa prioritātes, tāpēc šie jautājumi ir iestrādāti vairākās vērienīgās stratēģijās, ko Savienība īsteno klimata jomā. Savienība arī finansiāli palīdz dalībvalstīm un citām iestādēm risināt ūdens trūkuma un sausuma problēmu. Piemēram, vairāk nekā 300 projekti ir saņēmuši pētniecībai un inovācijai atvēlēto Eiropas finansējumu no pamatprogrammām Apvārsnes 2020 un Apvārsnes Eiropa. Eiropas parlaments dod nozīmīgu ieguldījumu, veidojot ūdens resursu politiku. Deputāti ir aktīvi pieprasījuši veidot vispusīgas stratēģijas, kas nepieciešams ūdens trūkuma novēršanai. Viņi pieprasa vairāk līdzekļu ieguldīt ūdens apgādes infrastruktūrā, panākt stingrāku vides tiesiskā regulējuma izpildi un veicināt dabā rodamu risinājumu izmantošanu, kas ir iespējami, piemēram, atjaunojot mitrājus. Nesen parlaments savā ziņojumā uzsvēra, ka ūdens resursu aizsardzība ir būtiska nevien sabiedrības veselībai un videi, bet arī enerģijas ražošanai, lauksaimniecībai un nodrošinājumam ar pārtiku. Turklāt parlaments cenšas panākt Raitu Savienības dabas atjaunošanas akta pieņemšanu. Ar šo tiesību aktu ir iecerēts nodrošināt degradētu ekosistēmu atjaunošanu, veicināt augsnes ūdens noturību un mazināt plūdu risku. Deputāti ir prasījuši arī noteikt saistošus mērķus attiecībā uz liederīgu ūdens patēriņu. Viņi ir uzsvēruši, ka Savienībai ir jārīkojas vēl apņēmīgāk, lai samazinātu piesārņojumu, ko rada ķīmiskās vielas, medikamenti pret antibiotikām rezistentas baktērijas, mikroplastmasa, ķīmiskie pesticīdi un mēslošanas līdzekļi. Daudzas Eiropas upes un ezeri ir kopīgi vairākām valstīm, tāpēc ārkārtīgi svarīga ir ūdens resursu apsaimniekošana pārrobežu mērogā. Pie ūdens resursu noturības Eiropā ir jāstrādā vienoti. Turklāt ir būtiski ieguldīt ūdens apgādes infrastruktūrā un viedās monitoringa sistēmās, lai reāllaikā varētu pastāvīgi kontrolēt ūdens kvalitāti un patēriņu. Tāpēc, spriežot par Savienības ilgtermiņa budžetu 2028. līdz 2034. Gadam, deputāti ierosināja izveidot atsevišķu fondu tieši ūdens resursu noturības veicināšanai reģionos, kuros visakūtāk jūtams ūdens trūkums. Krīze ūdens resursu jomā ir jārisina kopīgiem spēkiem. Politikas veidotājiem par prioritāru ir jānosaka ilgtspējīga ūdens resursu apsaimniekošana un jāpanāk spēkā esošā regulējuma izpilde. Savukārt nozares uzņēmumiem ir jāiegulda līdzekļi liederīga ūdens patēriņa tehnoloģijās un jāsamazina piesārņojums. Arī mēs varam raudzīties, lai ūdens taupīšana ikdienā kļūtu par ieradumu un atbalstīt ierosmes, kuru mērķis ir saglabāt tik ļoti vērtīgos ūdens resursus. Eiropas parlaments neatlaidīgi cenšas palīdzēt nosargāt ūdeni, taču svarīga ir arī mūsu pašu rīcība. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Sono le 5
6: e 7 minuti.
7: Ascolta Radio 6023.
8: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono due ragazzi motivatissimi.
9: Scusa, non ho capito. Potresti ripetere?
8: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
7: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
9: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
7: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it
10: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
11: Uè, davvero? Ma come si chiama?
10: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
11: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
10: Esatto.
12: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
10: Però ascoltaci, eh.
13: Mm. 6023, wake up.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
16: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
15: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
16: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
15: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
16: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
15: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Aprilis avaldas Euroopa Parlament kevadise Eurobaromeetri uuringu tulemused. See on viimane Eurobaromeetri uuring enne juunis toimuvaid Euroopa Parlamenti valimisi. Tulemused näitasid muu hulgas, et inimestele valmistab muret praegune geopoliitiline olukord. Kohe räägimegi uuringu tulemustest lähemalt.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: A beporzó rovarok, azaz a méhek, a pillangók és a bogarak kulcsfontosságú szerepet játszanak ökoszisztémánkban, azonban világszerte számos veszély leselkedik rájuk. Az éghajlatváltozás, az élőhelyek zsugorodása, a kártevők és az intenzív egykultúrás gazdálkodás mind pusztítóan hatnak az állományokra. Így drámai mértékben megcsappantak a vadon élő és a tenyésztett beporzó fajok is, ez pedig a természetes környezeten keresztül az emberek jólétére is kihat. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy milyen eszközökkel védi az EU ezeket az apró állatokat. Tudta, hogy a világvadon termő virágos növényfajainak közel 90%-a részben vagy teljes egészében állati beporzást igényel? Ugyanez érvényes az élelmiszernövények több mint 75%-ára, és az összes mezőgazdasági terület 35%-ára is. A beporzók tevékenysége tehát közvetlenül kihat az élelmezés biztonságra. Ez azonban még nem minden. A biológiai sokféleség megőrzésében szintén alapvető feladat hárul rájuk, egyes becslések szerint pedig évente mintegy 15 milliárd euró hasznot hajtanak az unió mezőgazdasága számára. A beporzók létfontosságúak a virágos növények szaporodásához. Segítenek ugyanis átvinni a pollent a hím és a női ivarlevelek között. Bár a beporzás több módon is történhet, például a szél és a víz is szállíthat polleneket, az állati beporzók különösen hatékonyak és fontosak. Ilyen beporzó rovarok a méhek, a pillangók és a zengőlegyek. Ezen kívül a madarak és a denevérek is közreműködnek a beporzásban. Mindközül azonban a méhek a legjelentősebbek, amelyeknek a világon körülbelül 25-30 ezer különböző fajuk él. Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete szerint a beporzók társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontból is igen fontosak. Ennek ellenére a világon mindenütt ki vannak téve az éghajlatváltozás, a kártevők, a betegségek és az intenzív mezőgazdasági termelés káros hatásainak. Egyre kevesebb az alkalmas élőhely is. Ezek a tényezők a fajállományok drámai zsugorodásához vezetnek. Az elmúlt években azt látjuk, hogy a beporzó populációk mérete aggasztó mértékben csökken, és ez a tendencia jelentős fenyegetést jelent az ökoszisztémákra, a mezőgazdaság termelékenységére és az emberi jóllétre. A probléma sürgető volt amiatt az Európai Unió számos kezdeményezést indított útjára, hogy megállítsa a beporzók pusztulását és elősegítse védelmüket. Az EU nem csupán szakpolitikai intézkedésekkel igyekszik orvosolni a válságos helyzetet, hanem aktív együttműködést folytat a nyilvánossággal és az érdekelt felekkel. 2022-ben a Mentsük meg a méheket és a mezőgazdasági termelőket elnevezésű európai polgári kezdeményezés keretében több mint 1,1 millió aláírás gyűlt össze. Ez azt mutatja, hogy a közvélemény nagyban támogatja azokat a lépéseket, amelyek a beporzók védelmét és a fenntartható gazdálkodási gyakorlatokat hivatottak elősegíteni. Az európai polgári kezdeményezések történetében ez a 7. sikeres indítvány. Ebben az aláírók a szintetikus növényvédőszerek használatának jelentős visszaszorítását szorgalmazzák, és azt szeretnék elérni, hogy a mezőgazdasági termelők támogatást kapjanak a természetbarát mezőgazdasági termelésre való átálláshoz. Az Európai Bizottság 2020-ban elfogadta a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiát. Ennek az átfogó, ambíciózus célokat megfogalmazó és hosszú távú tervnek a célja a természet védelme és az ökoszisztémák pusztulásának visszafordítása. Az EU jól bevált szakpolitikai eszközökkel is rendelkezik, amelyekkel már eddig is sokat tudott tenni Európában a biológiai sokféleségért. Az ezzel a területtel foglalkozó uniós szakpolitika két meghatározó eleme, az élőhelyvédelmi, illetve a madárvédelmi irányelv. Ezeknek köszönhetően jött létre a Natura 2000 hálózat, amely a világon a legnagyobb területet felölelő természetvédelmi hálózat. Az Európai Bizottság uniós kezdeményezést terjesztett elő a beporzókra vonatkozóan, amelyre a parlament 2019. decemberi állásfoglalásában reagált. Ebben a beporzókra vonatkozó teljes körű cselekvési program kidolgozására és ehhez elegendő forrás elkülönítésére szólított fel. Szorgalmazta továbbá, hogy a növényvédőszerek fenntartható használatáról szóló irányelv felülvizsgálata során határozzanak meg olyan kötelező uniós célértékeket, amelyekkel jelentősen csökkenne a növényvédőszerek használata. Felszólította továbbá a bizottságot, hogy terjessze ki az úgynevezett neonikotinoid alapú rovarölőszerek három típusára vonatkozó tilalmat valamennyi ilyen szerre. A növényvédőszerek fokozatos kivezetése azonban nem egyszerű feladat. Az Európai Bizottság is a növényvédőszerek használatának visszaszorítását tűzte ki célul, amikor 2022. júniusában az Európai Zöld Megállapodás részeként új rendeletre tett javaslatot. Azonban a növényvédőszerágazat és az agráripari szervezetek óriási ellenállást tanúsítottak. Ennek eredményeként a javaslat annyira felhigult, hogy végül 2023. novemberében az Európai Parlament nem tudta elfogadni. Így az új parlamentre és az új bizottságra vár, hogy az uniós országokkal együtt megtalálják a módját a beporzó rovarok megmentésének. Ha a méhekkel és más beporzókkal törődünk, egyben a világszerte tapasztalható éhezés ellen is teszünk. Nagyon fontos, hogy védjük ezeknek az állatoknak a fajgazdagságát. Így erősíthető meg ugyanis a mezőgazdasági ökoszisztémák ellenálló képessége, és ezt teszi lehetővé, hogy a mezőgazdasági termelésben is alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz. Hallgassák meg más podcastjainkat is az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Het Europa zoals we het vandaag de dag kennen is niet alleen tot stand gekomen door instellingen en verdragen, maar ook door mensen. Achter elke stap richting Europese integratie staan personen die de democratie hebben verdedigd, mensenrechten hebben bevorderd en landen dichter bij elkaar hebben gebracht. Ter erkenning van die bijdrage heeft het Europees Parlement een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen, namelijk de Europese Orde van Verdiensten. Dat is de eerste burgerlijke onderscheiding in zijn soort die door een EU-instelling wordt uitgereikt. De voorzitter van het Europees Parlement, Roberto Metsola, heeft de eerste ontvangers voor dit jaar bekendgemaakt en zei daarbij het volgende.
3: Europe has always been built by remarkable...
2: Europa is al sinds het begin gevormd door bijzondere vrouwen en mannen uit alle lagen van de samenleving, die moedig genoeg waren om verder te kijken dan ons woelige verleden. Ze hebben verschillen overbrugd, barrières doorbroken, dictaturen ten val gebracht en crisissen het hoofd geboden om verandering te brengen in Europa en een betere toekomst op te bouwen. Die toewijding aan Europa verdient erkenning. En daarom heeft dit parlement de Europese Orde van Verdiensten in het leven geroepen. Als eerbetoon aan diegenen die niet alleen in Europa geloofden, maar ook hebben bijgedragen aan de opbouw ervan.
3: But who helped build it?
2: Uit de lijst met ontvangers valt op te maken dat mensen op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren aan Europa. Bijvoorbeeld op het gebied van politiek, diplomatie, mensenrechten, wetenschap en cultuur. De benoeming tot eminent lid van de Europese Orde van Verdiensten is de hoogste onderscheiding die iemand kan krijgen. En die eer valt dit jaar te beurt aan de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Poolse leider van de Democratische Beweging en voormalig president Lech Wałęsa en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Ook heel wat andere leiders en figuren zijn benoemd tot erelid of lid van de Europese Orde van Verdiensten. Het gaat daarbij om voormalige presidenten, politici, humanitaire hulpverleners, wetenschappers en artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Europese integratie en waarden. Onder wie de voormalige president van Ierland, Mary Robinson, de leden van de Ierse band U2 en chefkok José Andrés, die de voedselhulporganisatie World Central Kitchen heeft opgericht. De Europese Orde van Verdiensten is in 2025 ingesteld ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Schuman-verklaring, die in het algemeen wordt gezien als het startschot voor de Europese Unie, zoals we die vandaag de dag kennen. De EU draait niet alleen om instellingen en beleid, maar ook om de mensen die erin geloofden en het mogelijk hebben gemaakt. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Meer informatie vind je op de website.
0: Der 1. Mai 2004 war ein Wendepunkt in der Geschichte von 10 europäischen Staaten, die an diesem Tag Teil der Europäischen Union wurden. Diese geschichtsträchtige Zeit war geprägt von Freude, Einheit und grenzenlosen Möglichkeiten. Sehen wir uns genauer an, was damals in Europa geschah.
4: In der Geschichte der Europäischen Union gab es mehrere Erweiterungen. Immer wieder wurden einzelne Staaten in die europäische Familie aufgenommen. Die bislang größte Erweiterung ist jedoch mit Abstand die von 2004. In diesem Jahr bekam die EU 10 neue Mitgliedstaaten: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Nach dieser Erweiterung hatte die EU 25 Mitgliedstaaten. Damals hatte man sogar noch größere Pläne. Das Ziel war eine EU mit 30 Mitgliedstaaten.
0: Aber warum ist diese Erweiterung so wichtig? Nun, zunächst einmal waren in der gesamten Geschichte der EU noch nie so viele Staaten auf einmal beigetreten. Unter den neuen Mitgliedstaaten waren 3 ehemalige Sowjetrepubliken: Estland, Lettland und Litauen. Außerdem 4 ehemalige Satellitenstaaten der Sowjetunion: Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik, Slowenien, und 2 Mittelmeerinseln, Zypern und Malta. Für all diese Staaten war das der Anfang einer Reise, die Zusammenarbeit, Wohlstand und Solidarität versprach.
4: Doch diese Erweiterung bedeutete noch viel mehr als nur eine größere Anzahl an Mitgliedstaaten. Sie zeigte, dass sich die geopolitische Landschaft veränderte. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Zukunft von Generationen von Europäerinnen und Europäern dadurch geprägt werden sollte. Durch die Erweiterung verschoben sich die Grenzen der EU in Richtung Osten. Auch wurde dadurch die Rolle der EU als stabilisierende Kraft auf dem europäischen Kontinent gestärkt. Und warum wollten diese Staaten Teil der EU werden? Die EU steht für Demokratie, Freiheit und Möglichkeiten. Viele der neuen Mitgliedstaaten sahen im EU-Beitritt eine Chance, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. Dieser Entwicklung ging der Zusammenbruch kommunistischer Regime in Mittel- und Osteuropa voraus, der den betroffenen Staaten den Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft ermöglichte. Die einzigartige Erweiterung von 15 auf 25 Mitgliedstaaten war der Höhepunkt eines langen Beitrittsprozesses, der zur Wiedervereinigung Europas führte. Eines Europas, das ein halbes Jahrhundert lang durch den Eisernen Vorhang und den Kalten Krieg entzweit gewesen war.
0: Die Erweiterung von 2004 brachte noch in einem anderen Bereich einschneidende Veränderungen mit sich. Plötzlich hatte die EU nicht mehr 11, sondern 20 Amtssprachen. Das brachte eine noch nie dagewesene Herausforderung mit sich. Die 9 neuen Sprachen waren Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments bekam 9 neue Übersetzungsreferate, denn das Parlament sollte auch in den Sprachen der neuen Mitgliedstaaten zugänglich sein. In den letzten Jahren vor der Erweiterung, als die Beitrittsverhandlungen in vollem Gange waren, besuchten die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler im Parlament bereits umfangreiche Sprachkurse, um sich auf die neuen Amtssprachen vorzubereiten.
4: Die Sprachenpolitik der EU und ihre zahlreichen Amtssprachen zeugen von ihrem unermüdlichen Einsatz für Vielfalt und dafür, alle mit einzubeziehen. Eine Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Jede Sprache ist ein Fenster zu einer eigenen Welt, das uns den Blick auf die Geschichte eines Landes, auf seine Kultur und seine Identität ermöglicht. Mit Übersetzungen und Verdolmetschungen stellt die EU sicher, dass jede Stimme gehört wird.
0: Auf die 5. EU-Erweiterung im Jahr 2004 mit 10 neuen Mitgliedstaaten folgte 2007 die nächste Erweiterung, bei der Bulgarien und Rumänien Teil der EU wurden. 2013 wurde schließlich auch Kroatien Mitglied der Europäischen Union. Heute, 2 Jahrzehnte nach der großen EU-Erweiterung, sind ihre Auswirkungen noch immer in der gesamten EU spürbar. Und immer noch steht die EU für Hoffnung, Fortschritt und Zusammenarbeit in einer Welt, in der Veränderung die einzige Konstante ist.
4: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
5: Cześć, nazywam się Ola. Jestem specjalistką do spraw międzykulturowych i językowych Parlamentu Europejskiego. Pracuję w służbach tłumaczeniowych najbardziej wielojęzycznego parlamentu na świecie. Codziennie tłumaczymy teksty na wszystkie 24 języki urzędowe Unii. To znaczy, że przekładamy nie tylko na najbardziej popularne języki, takie jak angielski i francuski, ale też na irlandzki, maltański, łotewski, estoński, słoweński i wiele innych języków. A to dlatego, że w parlamencie wychodzimy z założenia, że demokracja to również szacunek dla różnorodności językowej. Czy językom, które mają niewiele użytkowników, poświęca się w Unii wystarczającą uwagę? Zdecydowanie tak. Nie bez znaczenia są tu liczne inicjatywy, za pomocą których promuje je Unia. W Europie mówi się ponad 200 językami. 24 z nich są językami urzędowymi Unii Europejskiej. Niektórymi z tych języków, na przykład niemieckim, francuskim i włoskim, posługuje się wiele osób z całej Unii i nie tylko. Inne języki, takie jak irlandzki i maltański, są mniej popularne.

0: Március 15-e a Fogyasztók Világnapja. Ilyenkor minden évben a fogyasztókat megillető jogok és az azok védelméért tett erőfeszítések kerülnek reflektorfénybe világszerte. Az Európai Unió több mint 450 millió fogyasztója számára ma már alap a tisztességes bánásmód, az átláthatóság és a termékbiztonság. Ebben az Európai Parlamentnek is elévülhetetlen érdemei vannak. De melyek is ezek a jogok, és milyen eszközökkel védi őket az Unió? A fogyasztói jogok olyan alapelvek, amelyek biztosítják, hogy a termékek és szolgáltatások vásárlóival tisztességesen bánjanak, és érdekeik ne sérüljenek. Az EU-ban ezek nem üres szavak. A fogyasztók jogait jogszabályok rögzítik, amelyek szilárd keretet biztosítanak a védelmükhöz. A fogyasztók pozíciójának erősítéséhez az Európai Parlament elsősorban a fogyasztói jogokról szóló irányelvvel járult hozzá, amely összehangolta a tagállamok eltérő fogyasztóvédelmi szabályozását. Az irányelv előírja, hogy a fogyasztókat egyértelmű és a valóságnak megfelelő információkkal kell ellátni, függetlenül attól, hogy boltban vagy online vásárolnak. A szabályok a termékismertetőktől és az árak feltüntetésétől a szállítási opciókon át a lemondási jogokig számos területre kiterjednek. Ismerkedjünk meg a legfontosabb fogyasztói jogokkal, kezdve a világos és átlátható tájékoztatáshoz való joggal. Akár terméket, akár szolgáltatást vásárolunk, az azt értékesítő vállalkozásnak pontos és közérthető információkat kell nyújtani a számunkra magáról a termékről, illetve szolgáltatásról, annak áráról, a kapcsolódó adókról és díjakról, valamint az adásvétel feltételeiről. Fogyasztóként továbbá megillet minket a vásárlástól való elállás joga. Miután megvettünk egy árut vagy szolgáltatást, 14 napig még meggondolhatjuk magunkat, és minden indoklás nélkül visszaléphetünk az adásvételtől. Másik fontos védelmi elem a 2 éves jótállási időszak. Ez azt jelenti, hogy ha egy EU-ban vásárolt termékről kiderül, hogy hibás, vagy nem felel meg a leírásnak, a vásárlást követő 2 éven belül jogunk van díjmentes megjavítatását vagy cseréjét kérni az eladótól. Ez a garancia az EU-ban értékesített valamennyi termékre vonatkozik. Az Unió mindemellett nagy hangsúlyt fektet a fogyasztók biztonságára is. A 2023-ban hatályba lépett új általános termékbiztonsági rendelet értelmében az Unió piacán értékesített minden terméknek szigorú biztonsági előírásoknak kell megfelelnie, hogy ne veszélyeztethesse a fogyasztók egészségét és biztonságát. A rendelet a termékek széles skálájára határoz meg biztonsági előírásokat, a játékoktól az elektronikai berendezéseken át a kozmetikumokig és a háztartási készülékekig. Ha egy termékről bebizonyosodik, hogy nem biztonságos, azt el kell távolítani a piacról, és az érintett fogyasztókat tájékoztatni kell a kockázatokról. És végül, de nem utolsó sorban, essék szó a digitális jogokról is. Manapság egyre többen vásárolnak az interneten, és egyre többen vesznek igénybe digitális szolgáltatásokat. Ezért az EU a fogyasztók személyes adatainak és magánéletének védelme érdekében is hozott intézkedéseket. Az általános adatvédelmi rendelet, más néven GDPR például kimondja, hogy a vállalkozások és a szervezetek kötelesek felelősséggel és az adatok biztonságát garantálva kezelni az eféle információkat, a fogyasztóknak pedig joguk van dönteni saját adataik sorsa felől. Hogy mit is jelent mindez nekünk, fogyasztóknak? Vásárláskor bizton számíthatunk fogyasztói jogaink védelmére. A biztonság mellett a szabályok tisztességes bánásmódot és átláthatóságot garantálnak számunkra az uniós üzletekben és online piactereken. Megfelelő információk birtokában pedig könnyebben el tudjuk dönteni, hogy mely terméket vagy szolgáltatást válasszuk. Ha pedig valami mégis rosszul sülne el, az uniós szabályok megvédik jogainkat. Boldog fogyasztóvédelmi világnapot! Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
1: Sono le 7
2: e qualche minuto.
1: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
2: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
5: Di cosa si occupa la vostra associazione?
4: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
5: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
4: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
5: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
4: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
6: Ok, Tommy, geistux le radio 6023 in Italia.
7: Tre città. Una sola voce.
8: 6023.
9: Ha ma kedvünk tartja, betérhetünk egy párizsi pékségbe, hogy másfél euróért croissant vegyünk, utána 90 euróért átvonatozhatunk Brüsszelbe, és 25 euróért a belvárosban mulfritet ebédelhetünk. Ehhez nem kell sehol pénzt váltanunk, vagy árfolyamot számolgatnunk. Ma már elképzelhetetlen, hogy régebben ez nem így volt. 30 évvel ezelőtt, amikor minden uniós országnak más-más volt a valutája, a határok átlépésekor állandóan a pénzváltással kellett bajlódni, és az ember ki volt szolgáltatva az árfolyamok örökös változásának. A közös fizetőeszköz az euró bevezetésével 21 országban ma sokkal kényelmesebbé és zökkenőmentesebbé vált az utazás, a vásárlás és a fizetés.
10: Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában az európai integrációs folyamat mérföldkövének számító euróval foglalkozunk. Megnézzük, mit jelentett Európa polgárai és vállalkozásai számára az, hogy országuk pénzeméről átálltak erre a közös fizetőeszközre.
9: Az euró jóval több egyszerű fizetőeszköznél. Az európai integráció egyik legkézzelfoghatóbb szimbóluma és fontos mérföldkő az Európai Unió gazdasági törekvéseiben. Európán belül több mint 350 millióan használják nap mint nap. De mit kell tudni az euró övezetről? Hogyan álltak át az egyes országok erre a pénznemre, és milyen szerepe volt bevezetésében az Európai Parlamentnek?
10: A gazdasági és monetáris unió, illetve a közös pénz alapgondolata már a 60-as évek végén megfogalmazódott az európai vezetőkben, de az 1992-es Maastrichti szerződés fektette le ténylegesen az euró létrehozásának ütemtervét. Bevezetését szigorú feltételek, úgynevezett konvergencia kritériumok teljesítéséhez kötötte. Az euróövezethez csatlakozni kívánó országokkal szemben így követelmény volt az árstabilitás, a felelős államháztartás, a kamatlábak kiszámíthatósága és az árfolyam stabilitás. Egy szóval bizonyítaniuk kellett, hogy gazdaságuk kellőképpen felkészült az euróövezeti tagságra.
9: A kritériumokat teljesítő országok első köre 1999. január 1-ével vezette be hivatalosan az eurót. Az új pénznem először csak elektronikus tranzakciókhoz számlapénzként volt használatos. Három évvel később, 2002-ben azután 12 ország a napi készpénzes ügyletekhez is euróra váltott, lecserélve nemzeti bankjegyeit és érmeit. Történelmi pillanat volt ez. Összesen több mint 15 milliárd euró bankjegy és 52 milliárd euró érme került forgalomba Európában.
10: Az euró ma 21 uniós országban az egyetlen törvényes fizetőeszköz, ők alkotják az euróövezetet. 5 tagország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Svédország még nem vezette be, de amint teljesítik a szükséges feltételeket, nekik is be kell majd lépniük az euróövezetbe. Dánia az egyetlen ország az EU-ban, amely egy 1992-es külön megállapodás révén jogilag erre nem kötelezett.
9: A közös valuta közös felelősségvállalást is jelent. Az azonos pénznemet használó országoknak a pénzügyi stabilitás érdekében szorosan össze kell hangolniuk gazdaságpolitikájukat. Ennek egyik platformja az Eurócsoport, azaz az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek fóruma, amely rendszeres időközönként egyeztet a gazdasági kihívásokról, a közös teendőkről és a költségvetési politikáról.
10: Az euróra váltás nem azt jelentette, hogy egyszer csak más bankjegyeket kell nyomtatni. Jogi és gazdasági szempontból is rendkívüli horderejű projekt volt. A zökkenőmentes átmenet feltételeit két fő uniós jogszabály teremtette meg. Többek között arról kellett gondoskodni, hogy a jelzálog hitelek, a munkaszerződések és a megtakarítások változatlanok maradjanak, és hogy a régi és az új pénznem közötti átváltás átlátható és tisztességes legyen. Ezzel már az első naptól kezdve garantált volt a jogfolytonosság és a gazdasági méltányosság. Az euróövezetben tevékenykedő vállalkozások így mentesültek az átváltási költségektől és az árfolyam ingadozásból adódó bizonytalanságoktól, ezáltal pedig egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá vált a határokon átnyúló kereskedelem, beruházás és árképzés.
9: Az euró vezérlőterme a frankfurti székhelyű Európai Központi Bank, az EKB. Az euróövezeti országok jegybankjaival karöltve működteti az úgynevezett eurórendszert. Az EKB fő küldetése, hogy stabilan tartsa az árakat. Ő felel az euróövezet monetáris politikájának kidolgozásáért és a pénzügyi rendszer zökkenőmentes működéséért is. Hitelességét a politikai befolyástól való szakmai függetlensége garantálja. Az eurót többek között ennek köszönhetően övezi töretlen bizalom úgy az unión belül, mint azon kívül.
10: Az Európai Parlament a kezdetektől fogva meghatározó szerepet játszik a közös valutával kapcsolatos döntésekben. Segít megalkotni azokat a jogszabályokat, amelyek az euró alapját adják, felügyeli a gazdasági kormányzást, valamint elszámoltatja az EKB-t és a többi uniós intézményt. A parlament beleszólást ad a polgároknak a pénzügyi stabilitást, a fogyasztóvédelmet és a gazdasági reformokat érintő vitákba.
9: Vannak olyan hangok is, melyek szerint az euró felhajtotta az árakat. Való igaz, közvetlenül az átállás után egyes közhasználatú cikkek észrevehetően drágábbak lettek. Ám ha a teljes gazdaságot és az infláció alakulásának hivatalos adatait nézzük, már más a kép. Független kutatások tanúsága szerint az euró bankjegyek és érmék bevezetése az infláció csak egyszeri, mindössze néhány tized százalékpontos megugrását eredményezte. Más szóval néhány gyakran vásárolt termék ára tényleg felment, amit sokan közvetlenül megéreztek, de az általános megélhetési költségek hirtelen megemelkedése nem kizárólag az eurónak tulajdonítható. Más tényezőknek, például a béreknek, az energiaáraknak, az általános gazdasági helyzetnek jóval nagyobb szerepe volt az árak későbbi alakulásában.
10: Európához hasonlóan az euró fejlődését is rengeteg kihívás övezte. A 2008-as pénzügyi válság és az euróövezeti adósságválság hatására új eszközök születtek, például az Európai Stabilitási Mechanizmus, amelyek segítenek megvédeni az euróövezetet és megszilárdítani annak pénzügyi irányítását. A levont tanulságoknak köszönhetően stabilabbá és válságállóbbá vált az euró.
9: A 21 uniós tagországon kívül Andorrának, Monakónak, San Marinónak, Vatikánvárosnak, Montenegrónak és Koszovónak is ez a hivatalos pénzneme. Az euró jelentősége és vonzereje tehát túlmutat az Európai Unió határain.
10: És az euró fejlődése itt nem áll meg. Az Európai Központi Bank 2029 körül digitális formátumban is be akarja vezetni. Ettől függetlenül a készpénzforgalomban továbbra is ugyanúgy megmaradna, csak igazodna digitális korunk kívánalmaihoz. Persze addig még rengeteg egyeztetés vár az uniós intézményekre, így az Európai Parlamentre is, hogy meglegyen a kellő átláthatóság, biztonság és bizalom a digitális euró bevezetéséhez.
9: Az euró az európai projekt lelke. Közös pénznemből közös üggyé nőtte ki magát a bizalom, az együttműködés és a változó világhoz való alkalmazkodás jegyében.
10: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
11: Pangad on lahutamatu osa igaühe elust. Me usaldame neile oma raha, loodame neilt saada laenu eluaseme tarbeks ja teeme nende abil ülekandeid, kuhu parajasti vaja. Nagu meie kasutab ka Euroopa Liit oma eesmärkide saavutamiseks oma pankade abi. Olete kindlasti kuulnud Euroopa Keskpangast, mille otsused mõjutavad otseselt teie väljaminekuid. Lisaks Euroopa Keskpangale on olemas ka Euroopa Investeerimispank. Kohe räägimegi neist lähemalt. Alustame sellest, kus need kaks panka asuvad. Euroopa Keskpanga peakorter on Saksamaal Frankfurtis. Frankfurt on Saksamaa rahanduspealinn ja seal asub ka riigi suurim lennujaam. Tänu sellele on Frankfurti lihtne reisida. Pole siis imestada, et Euroopa Liit otsustas oma tähtsaima finantsasutuse luua just sinna. Ka Euroopa Investeerimispanga asukoha puhul on tehtud teadlik valik. Euroopa Investeerimispank asub Luksemburgis, mis on tuntud finantskeskus. Luksemburgi riik on lisaks Euroopa Liidu eelkäija Euroopa majandusühenduse asutajaliige. Räägime lähemalt Euroopa Keskpanga rollist. Euroopa Keskpank kannab hoolt euro üle. Seda tehakse koostöös nende riikide keskpankadega, kus euro on kasutusel. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on kujundada ja rakendada euroala rahapoliitikat. Hinnad tuleb hoida stabiilsena ja inflatsioon keskpikas plaanis 2% lähedal. Miks on inflatsiooni tasemeks valitud just 2%? Majandusele on kahjulik nii kõrge kui ka madal inflatsioon. Kui inflatsioon on kõrge, tõusevad kiiresti ka hinnad ja inimestele jääb vähem raha kätte. Kõrge inflatsiooni tõttu ei saa me sama raha eest osta sama palju kaupu ega teenuseid nagu varem. Euroala huvides on nii siis hoida inflatsioon kontrolli all, et turule ei tekiks tarbijate puudust. Usaldussüsteemi vastu ei tohi kaduda. Samas on probleemne ka väga madal inflatsioon. See võib kaasa tuua palkade vähenemise ja tööpuuduse suurenemise. Hinnad võivad tänu madalale inflatsioonile küll alaneda, aga inimesed, kes teenivad vähem või on hoopis töötud, ei saa ikkagi endale kaupu ega teenuseid lubada. Euroopa Keskpank saab euroala majandust mõjutada mitut moodi. Näiteks kehtestatakse baasintressi määrad, mis aitavad hindu stabiilsena hoida. Lisaks tagab Keskpank, et maksesüsteemid, nagu debet- ja krediitkaardid, toimivad probleemideta. Tänu sellele saab kiiremini, turvalisemalt ja lihtsamalt raha üle kanda või sularaha vabalt arveldada. Samas vastutab Euroopa Keskpank koos riikide keskpankadega ka euroraha tähtede trükki eest, et sularaha oleks saadaval piisavalt. Lisaks tehakse järelevalvet kõigi Euroopa pankade üle ning kontrollitakse, et pangad töötavad reeglite kohaselt ja saavad võimalike finantsraskustega hakkama. Nüüd uurime veidi Euroopa investeerimispanga tegevust. Selle panga ülesanded on hoopis teistsugused. Euroopa investeerimispank tegeleb laenude andmisega. Laenudega toetatakse projekte, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu eesmärke mitmesugustes valdkondades, näiteks tervishoiu, haridus ja eluaseme sektoris. Kust see raha tuleb? Oleks ju võinud arvata, et Euroopa Liidu eelarvest, aga see pole nii. Euroopa investeerimispank laenab ise raha kapitaliturgudelt võlakirjade kaudu ja laenab selle seejärel soodsatel tingimustel projektidele edasi. Valdav enamus neist laenudest antakse Euroopa Liidu projektidele. Euroopa investeerimispangalt saab laenu taotleda igaüks. Laenu antakse nii avaliku kui ka erasektori projektidele, mis on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega. Pank hindab, kas projekt vastab rahastamistingimustele ja laenu andmise eesmärkidele ning kas äriplaan on hästi läbi mõeldud. Euroopa investeerimispank on üks maailma suurimaid mitmepoolseid finantseerimisasutusi, mis on ka esirinnas kliimameetmete rahastamise vallas. Pank nimetab end lausa kliimapangaks. Kliimamuutuste vastane võitlus on panga prioriteet ja investeeringuid tehakse selleks, et tagada kõigile inimestele turvaline tulevik. Euroopa investeerimispank toetab ka puhta energia kasutuselevõttu ja innovatsiooni. Panga insenerid, teadlased, ökonomistid ja pankurid teevad keskkonnasäästlikuma tuleviku kujundamiseks koostööd koguni 160 riigi ettevõtjate, valitsuste ja vabaühendustega. Koostöö kaudu saab kogu maailm osa Euroopa eksperditeadmistest ja uuenduslikest ideedest. Niisiis on Euroopa Liidu kahel pangal erisugused, aga ühtmoodi tähtsad ülesanded. Euroopa Keskpank vastutab eelkõige rahapoliitika eest. Eesmärk on hoida euroala majandus ja hinnad stabiilsena, et inimestel oleks võimalik endale vajalike kaupu ja teenuseid lubada. Euroopa investeerimispanga ülesanne on aga toetada projekte, mis aitavad luua turvalisemat ja keskkonnasõbralikumat tulevikku kõigi eurooplaste hüvanguks. Mõlemad pangad on seega Euroopa Liidu majanduse ja tuleviku seisukohast üliolulised. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: sola voce. 6023.
1: L-Unjoni Ewropea ħadet pass deċiżiv biex ittejjeb is-sikurezza fit-toroq u timmodernizza l-mobilità tas-sewwieqa. F'dan il-podcast, se nagħtu ħarsa ġenerali lejn ir-riforma tal-liċenzja tas-sewqan tal-Unjoni Ewropea li ġiet adottata reċentement. Se nħarsu wkoll lejn il-miżuri u l-għanijiet ewlenin u xi jfissru għan-nies fl-istati membri. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nkunu qed nagħtu ħarsa lejn kif l-Unjoni Ewropea aġġornat ir-regoli tal-liċenzji tas-sewqan biex ittejjeb is-sikurezza fit-toroq u timmodernizza l-mobilità. F'Marzu 2025, il-Parlament Ewropew approva aġġornament estensiv tar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar il-liċenzji tas-sewqan. Din ir-riforma mhijiex sempliċi bidla amministrattiva, hija pass kuraġġuż lejn mobilità li hija aktar sikura, aktar ġusta u diġitali. Fil-qalba tar-riforma insibu l-liċenzja tas-sewqan diġitali ġdida fl-Unjoni Ewropea kollha. Iċ-ċittadini se jkunu jistgħu jġorru l-liċenzja tagħhom fuq l-smartphones tagħhom u din se tkun rikonoxxuta fis-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Xorta se tkun tista' tagħżel li jkollok liċenzja fiżika. B'hekk jiġi żgurat li kulħadd ikollu l-libertà tal-għażla. Il-Membru tal-Parlament Ewropew Jutta Paulus, inkarigata mir-rapport, kellha dan xi tgħid.
2: The new driving license directive modernizes the existing one.
3: Id-direttiva l-ġdida dwar il-liċenzji tas-sewqan timmodernizza dik li hemm bħalissa. Dak li qed nagħmlu u li qed narmonizzaw id-dispożizzjonijiet madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Qed nagħmluha aktar faċli li ċittadini jiksbu liċenzja f'pajjiżhom meta jkunu jgħixu f'pajjiż ieħor. Ninsabu fl-era diġitali u b'hekk sal-2030 se jkun hemm id-dritt tal-liċenzja diġitali li speċjalment taż-żgħażagħ li għandhom kollox fuq l-smartphone tagħhom hija bidla importanti ħafna.
1: Madankollu, ir-riforma mhux se tkun sempliċement qed tagħmel l-affarijiet aktar konvenjenti għan-nies. Din ir-riforma tirrifletti sforz strateġiku biex tissaħħaħ is-sikurezza fit-toroq madwar l-Unjoni Ewropea. Se jidħol fis-sieħ perjodu mandatorju ta' prova ta' sentejn għas-sewwieqa l-ġodda. Matul dan il-perjodu se japplikaw aktar regoli stretti. Bħal penali akbar jekk persuna tinqabad is-suq taħt l-effett tal-alkohol jew tad-droga. L-għan huwa li jiġu protetti sewwieqa iżgħar li jkollhom inqas esperjenza. Statistikament hemm riskju ogħla li dawn il-persuni jikkawżaw inċidenti. Is-saħħa medika għas-sewqan qed tiġi indirizzata wkoll. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea issa se jkunu meħtieġa jevalwaw jekk is-sewwieqa humiex fiżikament u mentalment f'saħħithom biex isuqu b'mod sikur. Se jiġu kkunsidrati kundizzjonijiet bħall-epilessija, id-diabete u l-vista batuta. Iżda dan se jsir mingħajr ebda diskriminazzjoni lejn sewwieqa akbar fl-età jew b'diżabbiltà. Ir-riforma tintroduċi wkoll il-kunċett ta' tagħlim tul il-ħajja għas-sewwieqa. Dan billi tinkoraġġixxi evalwazzjonijiet regolari u għarfien dwar ir-riskju matul il-ħajja tas-sewwieq. Qed tirrifletti kultura usa ta' sikurezza li tmur lil hemm minn sempliċiment li persuna tgħaddi minn test wieħed meta jkollha 18-il sena. Ejja nisimgħu x'kellha tgħid il-Membru tal-Parlament Ewropew Jutta Paulus dwar uħud mill-karatteristiċi l-ġodda tat-taħriġ tas-sewwieqa.
2: During the education we have, which is very new and very modern,
3: biex nedukaw bi-stil ġdid u modern ħafna, se nintroduċu simulaturi. Dan għaliex sitwazzjoni ta' periklu ovvjament m'għandekx tippratika fil-ħajja reali, iżda jkun ħafna ħjar għan-nies jekk kif mhux jista' jiġri jekk ngħidu aħna jekk hemm il-borra fit-triq jew jekk ikun hemm xi tfal jiġru fit-triq. Kif għandek tirreaġixxi? U dan tista' tippratika f'simulatur li issa sar parti obbligatorja mill-edukazzjoni tiegħek, nemmen li dan se jgħin biex jitnaqsu l-inċidenti fatali ta' traffiku.
2: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
1: Fl-aħħar qed tiġi indirizzata kwistjoni oħra li ilha teżisti. Din hija l-problema tas-sewqan traskurat minn persuni li jaqsmu l-frontieri nazzjonali. S'issa kien diffiċli għall-awtoritajiet biex jinfurzaw il-penali meta sewwieq iwettaq rejat barra minn pajjiżu. Din il-lakuna kienet tħalli l-sewwieqa perikolużi jevitaw il-konsegwenzi billi sempliċiment jirritornaw id-dar. Skont ir-regoli l-ġodda, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea issa se jaqsmu d-dejta dwar ir-reati tas-sewqan b'mod aktar effettiv u se jinfurzaw il-projbizzjoni tas-sewqan madwar l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri, jekk xaħat jiġi skwalifikat f'pajjiż wieħed fuq reat serju pas-sewqan taħt l-influenza tal-alkohol jew ikun ikkawża inċident fatali, dik il-projbizzjoni issa tapplika f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan l-infurzar transfuntir huwa pilastru ewlieni tal-għan fit-tul tal-Unjoni Ewropea dwar is-sikurezza fit-toroq li jissejjaħ Viżjoni Zero, futur mingħajr imwiet u korrimenti serji fit-toroq sa 2050. Dan mhux biss kliem politiku, huwa għan konkret, appoġġjat minn miżuri li jorbtu legalment. Ir-regoli l-ġodda jinkludu wkoll innovazzjonijiet fl-edukazzjoni tas-sewwieqa. L-użu ta' simulaturi se jiġi mħeġġeġ biex jgħin lis-sewwieqa jitgħallmu kif jirreaġixxu għal sitwazzjonijiet perikolużi mingħajr riski fil-ħajja reali. Il-karatteristiċi tas-sikurezza pass sistemi għall-brejkjar ta' emerġenza u twissijiet tal-punti mhux viżibbli se jkunu suġġetti standard fil-lezzjonijiet tas-sewqan. Id-direttiva l-ġdida tal-Unjoni Ewropea dwar il-liċenzi tas-sewqan hija taħlita qawwija ta' progress digitali, kultura ta' sikurezza u responsabilità kollettiva. Billi s-sewqan isir aktar sempliċi u sikur u jiġu standardizzati ir-regoli, l-Unjoni Ewropea qed twitt it-triq għall-ġenerazzjoni ġdida ta' mobilità, waħda fejn ħadd ma jitħalla waħdu u kull ħajja fit-triq titqies li hija imprezzabbli. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
4: Από το 2011, η 13η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την απλή γλώσσα. Μια ημέρα αφιερωμένη σε κάτι που μας αφορά όλους, την επικοινωνία. Γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιούμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας μπορεί είτε να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, είτε να τους κρατήσει σε απόσταση. Φανταστείτε να είστε καλεσμένοι σε ένα δείπνο και ο διπλανός σας να χρησιμοποιεί συνέχεια λέξεις που σας κάνουν να θέλετε να ανοίξετε λεξικό. Είναι λίγο άβολο, έτσι δεν είναι? Και τελικά, καταλαβαίνετε καλά τι θέλει να σας πει? Η αλήθεια είναι ότι οι περίπλοκες λέξεις και οι ασαφείς εκφράσεις δεν βοηθούν την επικοινωνία. Αντιθέτως, βάζουν εμπόδια ανάμεσα στους ανθρώπους. Κι όμως είναι κάτι που μπορεί να κάνουμε όλοι μας, συχνά χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Καθημερινά, χρησιμοποιούμε ίσως λέξεις που δεν είναι απαραίτητα κατανοητές από όλους. Τεχνικούς όρους, εκφράσεις που ανήκουν αποκλειστικά στο επάγγελμά μας ή λέξεις που καταλαβαίνουν μόνο λίγοι μοιημένοι. Υπάρχουν όμως λύσεις. Πάντα υπάρχει ένα συνώνυμο που γνωρίζουν όλοι ή μια εξήγηση που μπορεί να κάνει το μήνυμα πιο απλό και άρα πιο ξεκάθαρο. Αυτό είναι και το νόημα της απλής γλώσσας. Να επιλέγουμε την απλότητα και τις λέξεις που μπορούν όλοι να καταλάβουν. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen.
7: O espaço Schengen, na sua forma atual, abrange os territórios de 27 países europeus, incluindo 23 Estados-membros da UE, bem como a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça, onde é possível viajar livremente de um Estado para outro sem se sujeitar a quaisquer controlos fronteiriços, independentemente do tipo de fronteira que se atravesse, terrestre, marítima ou aérea. Assim, só é necessário passar pelo controlo fronteiriço quando se atravessa uma fronteira externa, ou seja, uma fronteira entre um Estado-membro Schengen e um país terceiro, por exemplo, entre a Polónia e a Ucrânia. Recentemente, o espaço Schengen acolheu novos membros. A Croácia aderiu a Schengen em 1 de janeiro de 2023. Além disso, os países da UE decidiram, por unanimidade, no final de 2023, dar luz verde à supressão dos controlos fronteiriços nas fronteiras internas aéreas e marítimas da UE com a Bulgária e a Roménia a partir de 31 de março de 2024. No entanto, a decisão sobre a supressão dos controlos nas fronteiras terrestres será tomada numa fase posterior. Isto significa que apenas dois Estados-membros da UE não fazem parte do espaço Schengen, Irlanda e Chipre. Chipre está atualmente a passar por um processo de avaliação que determina se o país cumpre todos os critérios necessários para aderir à zona sem fronteiras.
6: Libre circulação de pessoas.
5: Schengen.
8: Schengen.
5: Schengen.
9: Schengen. It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
12: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
13: Lots of anxiety about Schengen.
7: A Irlanda não está legalmente obrigada a aderir ao espaço Schengen, embora o possa solicitar a qualquer momento. Contudo, é importante notar que todos os cidadãos da UE têm direito à livre circulação, independentemente de serem ou não nacionais de um país do espaço Schengen. Portanto, ao atravessar uma fronteira entre um Estado-membro da UE pertencente a Schengen e um Estado-membro da UE que não pertence à Schengen, os cidadãos da União Europeia serão, em princípio, sujeitos apenas a um controlo fronteiriço marginal com o objetivo de verificar a sua identidade. No que diz respeito aos nacionais de países terceiros, os Estados Schengen harmonizaram as condições e os procedimentos para a obtenção de vistos de curta duração, que permitem aos seus titulares circular livremente no espaço Schengen durante um período máximo de 3 meses, por cada período de 6 meses. Mas nem todos os nacionais de países terceiros são obrigados a requerer um visto Schengen. Por exemplo, os cidadãos americanos ou australianos estão isentos deste dever.
5: Schengen.
8: Schengen.
5: Schengen.
9: Schengen.
7: O espaço Schengen não implica a supressão incondicional de todos os tipos de controlos relacionados com as viagens. A este respeito, é fundamental ter em conta a diferença entre os controlos fronteiriços e os controlos de segurança. Estes últimos são realizados por razões de segurança, nomeadamente nos aeroportos, e abrangem também os passageiros que viajam no interior do espaço Schengen. Um passageiro pode também ser obrigado a apresentar um documento que certifique a sua identidade, a fim de provar que é o legítimo proprietário do seu bilhete de viagem. Ao mesmo tempo, vale a pena mencionar que, a título excepcional, os controlos fronteiriços podem ser temporariamente reintroduzidos por um Estado Schengen, caso se demonstre a existência de uma ameaça grave à sua ordem pública ou segurança interna. Esta possibilidade foi aplicada na prática algumas vezes, nomeadamente pela França, que restabeleceu os controlos fronteiriços devido a ameaças terroristas.
5: Schengen.
8: Schengen.
5: Schengen.
9: Schengen.
7: Assim, o objetivo do espaço Schengen não é apenas facilitar as viagens, mas também manter toda a zona segura. O sistema de informação Schengen é uma base de dados criada especialmente para o efeito, que permite à polícia e a outras autoridades públicas competentes introduzir e verificar informações sobre, nomeadamente, pessoas desaparecidas ou procuradas. É uma plataforma de cooperação entre órgãos responsáveis pela aplicação da lei de diferentes países, contribuindo para manter um elevado nível de segurança, sobretudo no que diz respeito às fronteiras externas do espaço Schengen. Olhando agora para o contexto histórico, as origens do espaço Schengen remontam a 1985, quando 5 Estados-membros da UE decidiram abolir os controlos nas fronteiras internas. A iniciativa insere-se no contexto da promoção da integração europeia após a Segunda Guerra Mundial e visava reforçar a confiança mútua através da supressão das fronteiras. O nome do espaço provém do município de Schengen, no Luxemburgo, onde o acordo original foi assinado pelos Estados fundadores signatários. O chamado Acervo de Schengen, que é o conjunto global do que atualmente consiste nos acordos de Schengen e disposições conexas, faz parte integrante do direito da UE há cerca de 25 anos, após ter sido integrado no seu quadro pelo Tratado de Amsterdã. Atualmente, quase 40 anos após a assinatura do Acordo de Schengen, mais de 400 milhões de cidadãos que vivem no espaço Schengen podem viajar livremente. O espaço Schengen não só facilita a circulação de pessoas, seja para fins profissionais ou recreativos, como também estimula a economia europeia, melhorando a qualidade da nossa vida quotidiana. Constitui, assim, uma das maiores conquistas do projeto de integração europeia.
14: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Csengeri Mónika vagyok, az Európai Parlament fordító szolgálatának magyar nyelvi csoportjában dolgozom, interkulturális és nyelvi szakemberként. munkatársaimmal együtt nap mint nap az Unió mind a 24 hivatalos nyelvére fordítunk. Tehát nem csak a többség által beszélt angolra vagy franciára, hanem írre, máltaira, lettre, észtre, szlovénre és más nyelvekre is, mert a demokrácia tisztelete egyben a nyelvi sokszínűség tiszteletét is jelenti. Kell-e attól félniük a kevesek által beszélt nyelvek használóinak, hogy az Európai Unióban háttérbe szorul a nyelvük? Egyáltalán nem. Nagy részben annak köszönhetően, hogy az EU számtalan módon támogatja ezeknek a ritkább nyelveknek az ápolását. Európában több mint 200 nyelvet beszélnek, ezek közül 24 számít hivatalos uniós nyelvnek. Németül, franciául és olaszul sokan tudnak, még az EU határain kívül is. Más nyelveket, például az írt vagy a máltait kevesebben ismerik, de attól még ugyanolyan hivatalos nyelvnek számítanak. Nem a nyelvhasználók számán múlik az értékük. És ez nem véletlen. Az Európai Uniót ugyanis a sokféleségben való egyesülés gondolata hívta életre. Olyannyira uniós alapeszménynek számít, hogy jelmondatául is ezt választotta. Mégpedig azon szilárd meggyőződés alapján, hogy a nyelvi sokszínűség nem korlát, hanem érték, amelyet védeni, ápolni, éltetni kell. Az uniós jogszabályok érvényt is szereznek ennek. Két alapvető jogi szövegben is egyértelműen megjelenik a nyelvi sokszínűség iránti elköteleződés. Először is az Európai Unió alapjogi chartájában, amelynek 22. cikke kimondja, hogy az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget. Másodszor ott áll az Európai Unióról szóló szerződés harmadik cikkében, hogy az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását. És ezek nem puszta szavak. Jogalapot adnak meg annyi konkrét lépéshez. Ezek alapján született például tanácsi ajánlás a nyelvtanulás támogatására, hogy az uniós polgárok saját anyanyelvükön kívül akár két másik nyelven is tudjanak kommunikálni. A valóságtól elrugaszkodottnak tűnhet ez a törekvés, de mégsem az. Az európaiak szívesen tanulnak nyelveket. Egy 2024-es Euróbarométer felmérés szerint 10-ből 8-an vélik úgy, hogy mindenkinek tudnia kellene legalább egy idegen nyelven. Az Európai Parlament napi működése szintén ékes bizonyíték arra, hogy az unió számára mennyire fontos a nyelvi sokszínűség. Ne feledjük, hogy a világ legtöbb nyelven dolgozó parlamentjéről beszélünk. Itt egyenértékű és egyformán fontos mind a 24 hivatalos nyelv. A parlament plenáris ülésein minden felszólalást szimultán tolmácsolnak. Minden jogszabályt le kell fordítani az EU összes hivatalos nyelvére. Csak hogy érzékeltessük, mekkora munka ez, ha egymásra tennénk a parlamenti fordítószolgálat által egy évben lefordított összes dokumentumot, akkora oszlop épülne, mint az Eiffel-torony. A szakmai nyelvhasználók, fordítók és diákok előtt bizonyára nem ismeretlen a JATE, azaz az EU hivatalos többnyelvű terminológiai adatbázisa. Óriási gyűjteményről van szó. 1,2 millió szócikkével és több mint 8 millió terminusával a legnagyobb ilyen adatbázis a világon. Nyelvszerető laikusoknak is ajánljuk. A 24 hivatalos uniós nyelv mellett latin kifejezéseket is tartalmaz. Az Európai Unió nem csak saját intézményein belül támogatja a nyelveket és a többnyelvűséget. Programjai osztálytermekbe, színházakba, könyvtárakba és az online térbe is elérnek, ahol a nyelvek az oktatás, a kultúra és a kreativitás révén kelnek életre. A legtöbben már hallottak az EU diákcsereprogramjáról, az Erasmus Plus-ról, ám nem mindenki tudja, hogy a programon belül több projekt is indult a kevesek által beszélt nyelvek népszerűsítésére. Iskolák, egyetemek és kulturális egyesületek is beszállnak a szervezésükbe. Változatos módszerekkel és eszközökkel igyekeznek bevonni a fiatalokat a nyelvtanulásba, és adnak teret a kisebb közösségeknek nyelvük ápolására. Magyarországon is találunk hasonló programokra példát. A 2020-ban indult Diaszpóra felsőoktatási ösztöndíjprogram keretében évről évre egyre több külföldi fiatal kezdi meg felsőoktatási tanulmányait magyarországi egyetemeken. A fiatal ösztöndíjasok a magyar nyelven és a táncon keresztül fedezhetik fel Magyarországot. A 2-4 hetes nyári egyetemi programok nagyrészt nyelvi és kulturális ismereteik bővítésére alkalmasak. Ha a ritka nyelvek támogatásáról van szó, a Wiki Women is példaértékű kezdeményezés. Ez az Erasmus Plus projekt azt tűzte ki célul, hogy a kevesek által beszélt nyelveken is elérhetővé tesz különböző Wikipédia tartalmakat, ezzel erősítve a digitális műveltséget, a társadalmi szerepvállalást és a nyelvi készségeket. Ennek keretében például írdiákok cikkeket készítettek és töltöttek fel híres nőkről. Nem csak a nemek közötti egyenlőség ügyét segítik ezzel, hanem Írország első számú hivatalos nyelvét is új életre keltik, hiszen az írt ma a népesség viszonylag kis hányada.

0: Tänapäeva ühiskonnas tegutsevad naised igas vallas. Nad käivad tööl ning peavad juhtivaid ameteid nii ettevõtluses kui poliitikas. Kuigi naiste võimalused on palju avardunud ja neil on tee lahti ka valdkondadesse, mis varasematel aegadel olid meeste pärusmaa, on tõelise võrdõiguslikkuse saavutamiseks vaja veel palju pingutada. Samuti esineb ühiskonnas ikka veel ahistamist, diskrimineerimist ja naiste vastast vägivalda. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates räägime, kuidas Euroopa Liit edendab soolist võrdõiguslikkust ja püüdleb õiglasema ühiskonna poole. Euroopa Liit on palju ära teinud, et parandada naiste elu ja saavutada kõigis ühiskondlikes aspektides sugude vaheline tasakaal. Seeläbi muutub Euroopa igaühe jaoks õiglasemaks paigaks. Liit näeb soolist võrdõiguslikkust kui vältimatut eeldust selleks, et Euroopa majandus oleks uuenduslik ning konkurentsi ja läbilöögi võimeline. Sooline võrdõiguslikkus ei toeta mitte ainult töökohtade loomist ja tootlikkust, vaid on ka igaühe põhiõigus. Võrdõiguslikkus parandab elukvaliteeti ning teeb demokraatia stabiilsemaks ja vastupidavamaks. Soolisele võrdõiguslikkusele keskenduti ka 2025. aasta rahvusvahelisel parlamentarismi päeval. Sel puhul kutsus Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kogu maailma parlamente üles oma jõud ühendama ja koos õiglasema ühiskonna eest seisma. Ebavõrdsuse vastu, mis naisi ühiskonnas ikka veel iga päev tagasi hoiab, olgu tööl, kodus või isegi parlamentide koosseisudes, saame võidelda ainult ühes koos. Ees on veel suur töö, aga usun kindlalt, et parlamentide vahelise tihedama koostöö ja dialoogi kaudu suudame luua parema ja õiglasema maailma, kus kõigil on hea elada. Euroopa Parlament paneb oma töös soolisele võrdõiguslikkusele suurt rõhku. Alustuseks on parlamendil naissoost president Roberta Metsola, kes valiti viimati teiseks ametiajaks tagasi. Samuti on alaliste parlamendikomisjonide seas naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Lisaks sellele hakkas parlament 2020. aastal tähistama iga aastast soolise võrdõiguslikkuse nädalat. Selle nädala jooksul käsitlevad parlamendikomisjonid oma töös olevaid teemasid soolisest perspektiivist. Parlament on ka järjepidevalt nõudnud, et Euroopa Komisjon esitaks soolist võrdõiguslikkust edendavate õigusaktide ettepanekuid. Järgmiseks vaatame, mida on Euroopa Liit teinud, et meeste ja naiste vaheline ebavõrdsus kaotada. Euroopa Komisjon koostas aastateks 2020 kuni 2025 põhjaliku soolise võrdõiguslikkuse strateegia. 7. märtsil 2025 ehk päev enne rahvusvahelist naistepäeva võeti vastu ka naiste õiguste tegevuskava. Tegevuskavas seatakse sihte edaspidiseks, hinnatakse seniseid edusamme ja osutatakse valdkondadele, mis vajaksid rohkem tähelepanu. Üks sellistest valdkondadest on tööelu, kus püsib endiselt palgalõhe. Ikka veel teenib naine, kes teeb sama või samaväärset tööd kui mees, pahatihti vähem. EL-i soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga kehtestatakse tasustamise läbipaistvuse normid, mis tähendab, et tööandjad peavad töötajatele avaldama keskmise palga suuruse, töötajate kategooriate kaupa ja muud teavet. Liikmesriigid peavad normid oma õigusesse üle võtma 2026. aasta juuni alguseks. Kuid palgalõhe pole ainus mure, millega naised tööturul ikka rinda pistma peavad. Naistel on raskem ka karjääriredelil tõusta, et jõuda kõrgematele, juhtivatele kohtadele. Seetõttu hõlmab soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga naiste esindatuse nõuet börsil noteeritud suurte ettevõtete juhtkondades. See annab pädevatele naistele suuremad võimalused jõuda juhtivatele ametikohtadele ettevõtetes, kus on üle 250 töötaja. Nendes ettevõtetes peab 40% tegevjuhtkonda mitte kuuluvatest juhtorgani liikmetest ja 33% kõigist juhtkonna liikmetest olema alaesindatud soost. Ka seda nõuet tuleb täitma hakata alates 2026. aasta keskpaigast. Soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga nähakse ette ka õigus töö- ja eraelu tasakaalule, et toetada naiste tööhõivet ja aidata lapsevanematel ühildada oma töö ja eraelu. Selleks pööratakse strateegias suurt tähelepanu alusharidusele ja lastehoiule, et lapsevanematel oleks kergem täita nii oma ametikohustusi kui ka oma ema või isa rolli. Lisaks nähakse strateegias ette õigus 10 päevale isapuhkusele ja 4 kuule vanemapuhkusele. Tänu nendele reeglitele tõstetakse esile isade rolli laste eest hoolitsemisel ja võimaldatakse emadel leida tasakaal töötamise ja laste kasvatamise vahel. EL pöörab tähelepanu ka soopõhise vägivalla teemale. Liidus kehtib null tolerants jälitamise, seksuaalse ahistamise, vägistamise, füüsilise ja psühholoogilise väärkohtlemise, sundabielude ja sundsteriliseerimise ning igasuguse muu soolise vägivalla suhtes. Seda käsitletakse kuriteona. Liikmesriigid on kohustatud kannatanuid kaitsma ning võimaldama neile õiguskaitset, varjupaiku, seksuaalvägivalla kriisiabikeskusi ja abitelefoni liine ning muud tuge. EL on liitunud ka Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga. Selle järgi peab EL vastu võtma õigusaktid ja poliitikameetmed ning tagama tugiteenused, millega naistevastast vägivalda ennetada ja vähendada. Lõpetuseks võib öelda, et praegu on EL-i prioriteedid palgalõhe, tööhõive ja sooline vägivald, mille kohta hakkavad peagi kehtima uued reeglid. Nii püüdleb EL samm-sammult võrdõiguslikkuse poole. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: ...2025. Gada Lux Eiropas skatītāju kino balva. 2025. Gada Lux Eiropas skatītāju kino balvu saņēmusi filma Straume. Vērts pieminēt arī pārējās četras finālistas – Animal, The Homie, Intercepted un Julie Keeps Quiet. Straume ir animācijas piedzīvojuma fantāzijas filma, ko režisējis latvietis Gints Zilbalodis. Šķiet, ka tuvojas pasaules gals. Kaķis ir vienpatis. Taču lieli plūdi ir izpostījuši kaķa mājas, tāpēc tas kopā ar grupiņu citu dzīvnieku patveras uz kādas laivas. Lai arī dzīvnieki ir tik dažādi, kaķim ar tiem nāksies sadzīvot. Laivas radītajā nošķirtībā viņi visiem spēkiem cenšas pielāgoties šai jaunajai pasaulē. Pirmizrādi filmas Traume piedzīvoja 2024. Gada Cannes kinofestivāla sadaļā Un certain regard. 97. Amerikas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā tā ieguva Oskaru kā labākā pilnmetrāžas animācijas filma. Turklāt šajā pašā kategorijā Straume ir arī saņēmusi Zelta globusu. Piecas nosauktās filmas tika izrādītas visā Eiropā, un skatītāji varēja par tām balsot. Galīgo vērtējumu noteica apkopoties skatītāju balsojumu un Eiropas parlamenta deputātu balsojumu rezultāti. Gan skatītāju, gan deputātu vērtējums gala rezultātu ietekmē 50% apmērā. Lux Eiropas skatītāju kino balvai tiek izvirzītas filmas, kuru uzmanības centrā ir sociāli un politiski jautājumi. Šādi iecerēts vairot sabiedrības informētību par Eiropas sociālajām, politiskajām un kultūras aktualitātēm. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
6: Ο χώρος Schengen καλύπτει σήμερα τα εδάφη 27 χωρών στην Ευρώπη. 23 από τις χώρες αυτές είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετέχουν επίσης η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία. Μέσα στο χώρο αυτό μπορεί κανείς να ταξιδεύει ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη, χωρίς να περνάει από συνοριακούς ελέγχους. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν διασχίζει τα σύνορα στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα. Έλεγχοι γίνονται μόνο στα εξωτερικά σύνορα, δηλαδή όταν θέλει να περάσει κανείς από μία χώρα Σέγγεν σε μία χώρα εκτός Σέγγεν. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύει κανείς από την Πολωνία στην Ουκρανία ή το αντίστροφο. Ο χώρος Σέγγεν απέκτησε πρόσφατα πολλά καινούργια μέλη. Την 1η Ιανουαρίου του 2023 εντάχθηκε στο χώρο Σέγγεν η Κροατία. Επιπλέον, στα τέλη της ίδιας χρονιάς, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2023, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να καταργήσουν από τις 31 Μαρτίου του 2024 τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Το πότε θα καταργηθούν οι έλεγχοι και στα χερσαία σύνορα θα αποφασιστεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι μόλις δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανήκουν στο χώρο Σέγγεν. Είναι η Κύπρος και η Ιρλανδία, Γιατί μεν Κύπρο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια διαδικασία αξιολόγησης Σέγγεν. Με άλλα λόγια δηλαδή, αξιολογείται αυτόν τον καιρό κατά πόσο η χώρα πληρεί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί σε αυτή τη ζώνη όπου δεν διεξάγονται συνοριακοί έλεγχοι. Η Ιρλανδία, από την άλλη πλευρά, δεν είναι νομικά υποχρεωμένη να ενταχθεί στο χώρο Σέγγεν. Ωστόσο, αν το θελήσει, η χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης ανά πάσα στιγμή. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν η χώρα τους ανήκει στο χώρο Σέγγεν ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταξιδεύετε από ένα κράτος μέλος που ανήκει στο χώρο Σέγγεν σε ένα άλλο που δεν ανήκει, θα υποβληθείτε σε έναν στοιχειώδη έλεγχο απλώς και μόνο για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας.
2: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
4: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen. It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
6: Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι χώρες του Σέγγεν έχουν θεσπίσει ενιαίους κανόνες και διαδικασίες για τις θεωρήσεις βραχίας διαμονής. Οι θεωρήσεις βραχίας διαμονής δίνουν το δικαίωμα στους κατόχους τους να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του χώρου Σέγγεν για έως και 3 μήνες και εκδίδονται ανά εξάμηνο. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποχρεωμένοι να κάνουν αίτηση για θεώρηση Σέγγεν. Για παράδειγμα, οι Αμερικανοί και οι Αυστραλοί πολίτες απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση.
3: Schengen.
4: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen.
6: Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν θα υποβληθείτε ποτέ σε κανέναν απολύτως έλεγχο όταν ταξιδεύετε. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους συνοριακούς ελέγχους και τους ελέγχους ασφαλείας. Έλεγχοι ασφαλείας είναι αυτοί που γίνονται για παράδειγμα στα αεροδρόμια και σε αυτούς τους ελέγχους υποβάλλονται όλοι, ακόμη και όσοι ταξιδεύουν μέσα στο χώρο Σέγγεν. Κάθε επιβάτης μπορεί να κληθεί να επιδείξει κάποιο έγγραφό του που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, ώστε να αποδείξει στην ουσία ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος του εισιτηρίου του. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι κάθε χώρα που συμμετέχει στο σύστημα Σέγγεν μπορεί να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική του ασφάλεια. Και αυτό δεν είναι απλώς μια θεωρητική δυνατότητα. Έχει γίνει αρκετές φορές στην πράξη. Όπως για παράδειγμα, όταν η Γαλλία βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατικών επιθέσεων. Ή και πιο πρόσφατα, στην πανδημία του κορονοϊού, όπου όπως θυμόμαστε όλοι, οι χώρες έκαναν αυστηρούς ελέγχους στα σύνορά τους.
3: Schengen.
4: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen.
6: Όλα αυτά σημαίνουν ότι στόχος του Σέγγεν δεν είναι απλώς να διευκολύνει τις μετακινήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά και να προστατεύει την ασφάλεια σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Για λόγους ασφαλείας μάλιστα, έχει δημιουργηθεί το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Μια ειδική βάση δεδομένων, στην οποία η αστυνομία και άλλες δημόσιες αρχές μπορούν να εισάγουν και να επαληθεύουν πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα πληροφορίες για αγνοούμενα ή καταζητούμενα πρόσωπα. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου των διαφόρων χωρών να συνεργάζονται μεταξύ τους και έτσι η πλατφόρμα αυτή βοηθά να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σέγγεν. Πώς όμως προέκυψε αυτός ο χώρος Σέγγεν? Η αρχή έγινε το 1985, όταν 5 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να καταργήσουν τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα. Κινητήρια δύναμη ήταν και σε αυτή την περίπτωση οι προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να καλλιεργηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών μέσω της κατάργησης των συνόρων. Το όνομα Σέγγεν προέρχεται από την κομμόπολη Σέγγεν στο Λουξεμβούργο, όπου τα 5 ιδρυτικά κράτη υπέγραψαν την αρχική συμφωνία. Ο χώρος Σέγγεν βασίζεται νομικά σε αυτό που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται κεκτημένο Σέγγεν. Πρόκειται στην ουσία για όλες τις συμφωνίες και τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί γύρω από την κατάργηση των συνόρων και που εδώ και πάνω από 25 χρόνια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ενσωματώθηκαν σε αυτό με τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Σήμερα, σχεδόν 40 χρόνια μετά την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας Σέγγεν, πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν εντός του χώρου αυτού μπορούν να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα. Ο χώρος Σέγγεν δεν διευκολύνει απλώς την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, είτε αυτοί ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής, αλλά τονώνει επίσης και την οικονομία της Ευρώπης, βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής. Και αυτό τον καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
4: Europaparlamentet består inte bara av de folkvalda. Bakom kulisserna i denna väldiga institution arbetar tusentals människor dagligen för att EU ska bli mer tillgängligt, funktionsdugligt och insynsvänligt för alla. Men så mycket folk på ett och samma ställe kan bli svårhanterligt. Just därför behövs administrativa organ som presidiet. Presidiet är tillsammans med talmanskonferensen ett av två styrande organ i Europaparlamentet. Det består av parlamentets talman, de 14 vice talmännen och de 5 kvästorerna som väljs av parlamentet för en period på 2,5 år och de kan återväljas. Vid jämna omröstningar i presidiet har talmannen utslagsröst. Kvästorerna å sin sida sitter med i presidiet som rådgivare. Man kan inte delta i omröstningarna. Presidiet sköter många administrativa och ekonomiska uppgifter i parlamentet. De har alltså hand om allt som rör parlamentets interna verksamhet, som till exempel att planera parlamentets budget och att besluta om alla administrativa, personalrelaterade och organisatoriska frågor. Presidiet ansvarar också för parlamentets fastigheter, traktamenten och andra personalrelaterade utgifter. Därtill utarbetar presidiet parlamentets interna riktlinjer, inte minst i fråga om distansarbete. Presidiet har också hand om förfrågningar som rör sammanträdesordningen och kan till exempel ge tillstånd till att utskotts- och delegationssammanträden hålls utanför ordinarie arbetsorter. Det är också presidiet som beräknar parlamentets utgifter. Dessutom beslutar presidiet hur mycket pengar som ska avsättas till de olika politiska grupperna i parlamentet och hur mycket talartid de ska få under plenarsammanträdena. Men det här är inte allt. Presidiet beslutar om hur generalsekretariatet ska se ut och organiseras. Det utser även parlamentets högre tjänstemän, däribland generalsekreteraren, som i sin tur leder parlamentets administrativa avdelningar. För att sköta allt detta sammanträder presidiet normalt sett 2 gånger i månaden. Mötesprotokollen från de här sammanträden översätter de 24 officiella EU-språken. Sen distribueras de till parlamentets samtliga ledamöter. Varje ledamöt kan givetvis ställa frågor om presidiets verksamhet. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
8: Jämlikhet och icke-diskriminering är några av EUs viktigaste värderingar. De finns också inskrivna i EUs stadga om de grundläggande rättigheterna. Ändå diskrimineras fortfarande många homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner, både i EU och i resten av världen. För att ingen ska behöva vara rädd att vara sig själv och för att alla ska få älska vem de vill måste vi bygga upp ett mer inkluderande samhälle. Det är något EU jobbar ihärdigt med. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi upp diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.
9: Det finns fortfarande allt för många ställen i världen där HBTQI-personers mänskliga rättigheter kränks systematiskt. Många länder har diskriminerande lagar som gör att HBTQI-personer riskerar att gripas, dödas, utsättas för våld eller andra hårda straff. Att leva under sådana förhållanden är mycket påfrestande, både för ens fysiska och mentala hälsa. I över 60 länder är det olagligt att ha sex med en person av samma kön. I dessa länder hotas HBTQI-personer med fängelse, böter och andra straff. Åtminstone 7 länder har dödsstraff för sådana så kallade brott. Det är i Jemen, Uganda, Saudiarabien, Nigeria, Mauritanien, Iran och Brunei. Sedan 2013 har flera andra länder infört nya lagar som kriminaliserar samkönade förhållanden. FN och olika människorättsorganisationer har kritiserat dessa lagar. Sån lagstiftning kan skapa en hotfull atmosfär där homofobi och hatbrott rent av uppmuntras.
8: Jämlikhet och respekt för mångfald är själva kärnan i hela EU-projektet. Därför har EU också ett av världens mest omfattande regelverk mot diskriminering. Alla EU-länder uppmuntras att vidta både juridiska, politiska och ekonomiska åtgärder mot våld, hatpropaganda och marginalisering. EU gör också vad det kan för att förbättra rättigheterna för HBTQI-personer i andra delar av världen. EU-kommissionären med ansvar för jämlikhet, Helena Dalli, sa så här 2020.
10: It is unacceptable.
9: Det är oacceptabelt att människor ska behöva lida bara för att vara sig själva. Ibland får de till och med betala med sina liv. Det som händer våra bröder och systrar stärker bara min beslutsamhet att fortsätta jobba för och marschera tillsammans med HBTQI-personer både i och utanför Europa, även där vi inte är välkomna. Vi vet att vi gör det som är rätt.
10: We know that we are doing the right thing.
8: 2020 antog EU-kommissionen för första gången någonsin en femårig strategi för jämlikhet för HBTQI-personer. Den tog upp en rad olika åtgärder på fyra områden. 1. Att motverka diskriminering av HBTQI-personer. 2. Att garantera deras säkerhet. 3. Att bygga upp ett inkluderande samhälle där HBTQI-personer deltar på lika villkor. Och 4. Att verka för jämlikhet för HBTQI-personer i hela världen.
9: De som kämpar mot homofobi, transfobi och bifobi har en stabil juridisk grund att stå på. Inte bara i EU-fördragen utan också i EU-stadgan för de grundläggande rättigheterna. Den sistnämnda var den första internationella stadgan för mänskliga rättigheter där diskriminering på grund av sexuell läggning uttryckligen förbjöds. Ändå räckte det inte med den lagen för att få till en verklig förändring. Fördomar mot homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner kan anta många olika skepnader. Marginalisering och verbalt och fysiskt våld sker varje dag i vårt samhälle.
8: Över hälften av EU-borna anser att diskriminering av homosexuella och bisexuella är vanligt i deras land. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2024 tycker nästan 7 av 10 europeer att HBTQI-personer ska ha samma rättigheter som heterosexuella. Lika många vill också att samkönade äktenskap ska tillåtas i hela Europa. Jämfört med den tidigare undersökningen från 2019 har stödet för HBTQI-personer ökat. Och detta trots att det blivit vanligare med hatpropaganda både online och offline och att länder som Polen och Ungern antagit nya diskriminerande lagar. År 2021 antog parlamentet en resolution som utropade EU till en frihetszon för HBTQI-personer, där alla ska vara fria att vara sig själva och få leva och frodas i ett inkluderande samhälle. Budskapet till de regeringar som har infört diskriminerande lagstiftning mot HBTQI-personer har varit tydligt. Men EU har också riktat uppmärksamhet mot människorättssituationen för HBTQI-personer utanför unionen och har betonat att den måste beaktas när HBTQI-personer söker asyl i EU. Diskriminering kan hända var och när som helst. Som EU-medborgare måste vi värna alla våra medmänniskors rättigheter och välmående. Vi måste vara en del av lösningen. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
11: Who helped build today's Europe? It wasn't just institutions and treaties, it was people. Behind every step towards European integration, there are individuals who defended democracy, promoted human rights and helped bring countries closer together. To recognise these contributions, the European Parliament has created a new distinction called the European Order of Merit. It's the first civilian honour of its kind awarded by an EU institution. The President of the European Parliament, Roberta Metsola, has announced the first laureates.
12: Europe has always been built by remarkable women and men from across society who had the courage to rise above our turbulent past, bridging divides, breaking barriers, overthrowing dictatorships, and overcoming crises to make a difference to our continent and build a better future. This commitment to building Europe deserves to be celebrated, and this is why this Parliament has established the European Order of Merit to honour those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
11: The list of recipients reflects the many ways people can contribute to Europe, in all areas from politics and diplomacy to human rights, science and culture. The highest distinction is Distinguished Member of the European Order of Merit. It has been awarded to former German Chancellor Angela Merkel, Polish democracy leader and former President Lech Wałęsa, and Ukraine's President Volodymyr Zelensky. A number of other leaders and personalities have been recognised as honourable members or members of the European Order of Merit. They include former presidents, politicians, humanitarians, scientists and artists who have made a significant contribution to European values and integration. Among them are former President of Ireland Mary Robinson, humanitarian chef Jose Andres, and the members of the Irish band U2. The award was created in 2025 to mark the 75th anniversary of the Schuman Declaration, the moment which is widely seen as the starting point for the European Union as we know it today. Because the EU is more than institutions or policies, it is also the story of the people who believed in it and helped make it possible. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
13: Alcide De Gasperi era un visionario.
14: Alcide De Gasperi látnok volt. Jövőképét azonban nem elvont eszmék táplálták, hanem egy olyan ember tapasztalatai, aki tudta, milyen érzés birodalmak állandóan változó törésvonalain élni.
15: Az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának a szavai egy olyan politikus képét festik le előttünk, aki a sokarcú Európa békés egyesítéséről álmodott. Ön a Történelem a tények tükrében című sorozaton külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Alcide De Gasperi a 19. század második felében született az Osztrák-Magyar Monarchia, főként olaszok lakta vidékén. Elkötelezetten harcolt a fasizmus ellen. 1943-ban megalapította az olasz kereszténydemokrata pártot. A II. Világháború után az olasz köztársaság első miniszterelnökeként 1953-ig vezette az országot. Konrad Adenauerrel és Robert Schumannal együtt szállt síkra az európai egységért. Gazdag örökségéhez tartozik az a gondolat, hogy a nemzetek és az egyes emberek csak nyerhetnek az összefogással.
14: Trentó megyében egy határok és hágók által szabdalt vidéken született. Átélt egy teljes korszakváltást. Jövőképének nem szabtak határt országok és történelmi korok, így álmodhatta meg az egységes Európát, egy óriási közös vállalkozást, amely erőt kovácsol a sokféleségből.
15: Alcide de Gasperi 1881. április 3-án született a hegyekkel borított Trentino Dél-Tirol tartományban, amely akkoriban az osztrák-magyar monarchia része volt. Szegény, mélyen hívő katolikus családban nőtt fel. 1900-ban otthonát elhagyva Bécsbe költözött, hogy bölcsészetet tanuljon az egyetemen. Itt aktív tagja lett a katolikus diákmozgalomnak.
14: A diploma megszerzése után visszatért Olaszországba. Újságíróként dolgozott egy trentói katolikus lapnál, és tevékenyen küzdött a helyi olasz kisebbség jogaiért. Amikor 1918-ban az osztrák-magyar monarchia felbomlott, Trentót Olaszországhoz csatolták. Egy évre rá de Gasperi társaival együtt megalapította az olasz néppártot. 1921-ben parlamenti képviselővé választották.
15: Az elkövetkezendő években a fasiszták Mussolini vezetésével átvették és bebetonozták maguknak a hatalmat az országban. 1926-ban minden politikai párt, köztük az olasz néppárt működését is betiltották. A pártvezetőket száműzték a politikai életből, sőt, többüket az országból is. De Gasperit 1927-ben letartóztatták, és 4 év börtönbüntetésre ítélték. 11. Pius pápa közbenjárásának köszönhetően azonban másfél év után kiszabadult. Az ezt követő 14 évben a Vatikán könyvtárában dolgozott. Ez idő alatt arra kereste a választ, hogy hogyan egyeztethetné össze az általa vallott keresztény értékeket a politikai szerepvállalással. Így írta meg Gondolatok az újjáépítésről című művét, amellyel lerakta az 1943-ban titokban megalakult kereszténydemokrata párt alapjait.
14: A fasizmus bukása után az újonnan létrejött párt élére állt. 1945-től 1953-ig ő volt az ország miniszterelnöke. A nevével fémjelzett korszakban Olaszország irányítása új alapokra került. Ennek fontos része volt az új köztársasági alkotmány, az erősebb demokratikus intézményrendszer és a gyors gazdasági fellendülés. Szavazati jogot kaptak a nők, megindult a lakhatási és földreform, Dél-Olaszországban fejlesztések és energetikai beruházások kezdődtek. De Gasperi sokat tett a nemzetközi együttműködés előmozdításáért. Úgy vélte, hogy vissza kell tenni Olaszországot a világtérképre. Az 1946. augusztus 10-i párizsi békekonferencián ő képviselte hazáját. Olaszország innentől fogva újra a nemzetközi közösség elismert tagja lett.
16: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
15: Ahogy itt most átveszem a szót ezen a nemzetközi fórumon, úgy érzem, hogy szévélyes fogadtatásuk ellenére minden ellenem van. Elsősorban régi ellenségi mi voltom miatt érzem magam védekező szerepben, valamint amiatt a tény miatt, hogy azután hívtak ide engem, hogy az önök kiválóságai hosszú és fáradtságos vita után már megállapodtak egymás között. De Gasperi azon munkálkodott, hogy Olaszország része legyen az Egyesült Államok Marshall tervének, és csatlakozzon a NATO-hoz. Mindezt akkor, amikor Olaszországban még mindig Nyugat-Európa egyik legnagyobb kommunista pártja működött.
14: De Gasperi megértette, hogy Olaszország jövője Európa jövőjének megteremtésén múlik. Egy olyan jövő megteremtésén, amely képes szakítani a múlttal. És ez sikerült neki. Megértette, hogy kompromisszumokra van szükség, de nem olyanokra, hogy azokhoz engedni kelljen az általa és a ma mindannyiunk által vallott értékekből.
13: In cui oggi noi tutti crediamo.
15: E jövő megteremtéséhez járult hozzá akkor is, amikor szót emelt Németország újbóli integrációja mellett. Konrad Adenauer nyugat-német kancellárral és Robert Schuman francia külügyminiszterrel együtt tevékenyen kampányolt az európai egység mellett. Határmenti régióból származó, fasiszta hatalmak által üldözött államférfiak lévén hármójuk számára egyértelmű volt, hogy az évek óta tartó háborúskodásnak a határok lebontásával lehet véget vetni.
14: De Gasperi támogatta a Schuman nyilatkozatot és az annak nyomán létrejövő európai szén- és acélközösséget, és pártolta a közös európai védelempolitika gondolatát. 1951-ben Strasbourgban az Európa Tanács közgyűlése előtt francia nyelven beszélt az európai védelmi közösség fontosságáról.
15: Ha anélkül hangoljuk össze a közigazgatási rendszereinket, hogy lenne egy, a nemzeti érdekeket összefogó, kikristályosító és egy magasabb egységbe emelő központi hatóság által irányított magasabb szintű politikai akarat, azt kockáztatjuk, hogy az európai projekt ridegnek és élettelennek tűnik majd az egyes nemzetek dinamizmusa mellett.
17: Paris, sans chaleur, sans vie idéale.
14: De Gasperi szilárdan hitte, hogy az Európa pártiság békét és demokráciát hoz a kontinensre. Olyan egyesült Európában hitt, amely nem lép az egyes államok helyébe, hanem teret ad számukra egymás támogatásához és erősítéséhez.
15: Határmenti térségből származó, a fasizmust és a kisebbségi létet egyaránt megszenvedő politikusként a saját élettapasztalataink keresztül ébredt rá arra, hogy a háború okozta sebeket begyógyítani és a jövőbeli viszályokat megelőzni csak egységes Európával lehetséges. Ennek valóra váltásához szorosan együttműködött Schumannal és Adenauerrel, az Európai Unió két másik megálmodójával. 1954-ben hunyt el, így álmának teljes megvalósulását már nem láthatta. Alcide de Gasperire ma is az európai integráció történetének egyik meghatározó alakjaként gondolunk. Szellemi öröksége napjaink Európai Uniójának értékrendjében és intézményrendszerében is visszaköszön.
14: Alcide de Gasperi ezt az Európát látta maga előtt. Egy olyan Európát, ahol a határok nem szabnak gátat az ambícióknak, ahol az együttműködés általános jólétet eredményez. Egy olyan Európát, amelyet tovább kell építenünk az utánunk jövők számára. Egy értékeken alapuló Európát, amely megoldásokat kínál. Emlékezzünk rá ma és minden nap. Azt kívánom, hogy legyünk méltók az örökségéhez, és váltsuk valóra az álmát.
13: Realizzeremo la sua visione.
15: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
18: Европейски съвет, Съвет на Европейския съюз, Съвет на Европа. Извинете, какво казахте? Объркващо е, нали? И трите имат почти едно и също име. Но с какво точно се занимават те? И как можем да ги различаваме? Нека разгледаме отблизо всеки от тях. Да започнем с Европейския съвет. Той се състои от държавните или правителствените ръководители на 27-те държави членки на Европейския съюз, като например федералния канцлер на Германия, президента на Франция и министър-председателя на Италия. Тук всяка държава членка има равно право на глас. Европейският съвет има и свой председател, който се избира за период от 2 години и половина. Неговият мандат може да бъде подновен еднократно. От 2024 година насам Антонио Кошта, бивш министър-председател на Португалия, е председател на Европейския съвет. Важно е да се отбележи, че председателят на Европейската комисия също е член на Европейския съвет. Европейският съвет заседава най-малко 4 пъти годишно, за да определи цялостната политическа посока и приоритетите на Европейския съюз. Той не договаря и не приема европейски закони. Определя проблемни въпроси, които са важни за Европейския съюз и очертава действията, които трябва да се предприемат. Европейският съвет управлява неочаквани събития и кризи. Последните примери включват войната в Украина, пандемията от COVID-19, Брексит и финансовата криза. Той също така назначава кандидати за редица роли на високо равнище в Европейския съюз, като председателя на Европейската централна банка, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и председателя на Европейската комисия. И сега, как можем да запомним името и ролята на Европейския съвет, без да го бъркаме с някой от другите два съвета? Помислете за следната лесно запомняща се фраза. Европейските ръководители ръководят Европейския съвет. Европейският съвет споделя сградата Европа в Брюксел с Съвета на Европейския съюз. Съветът на Европейския съюз е мястото, където се извършва ежедневната законодателна работа. Тази институция е известна още и като Съвет на министрите. Той се състои от министрите от националните правителства на всяка държава членка. Това означава, че министрите, отговарящи за определена област на политиката, се събират в Съвета на Европейския съюз, за да оформят законодателството на Съюза. Например, министрите на икономиката и финансите се срещат, за да обсъждат финансовите въпроси, а министрите на правосъдието се занимават с съдебните въпроси. Заседанията им се председателстват от министъра на държавата членка, която изпълнява ротационното председателство на съвета в този конкретен момент. На всеки 6 месеца друга държава членка поема председателството. Съветът на Европейския съюз договаря и приема законите на Съюза заедно с Европейския парламент. Освен това, той приема и бюджета на Европейския съюз заедно с парламента. И така, как можем да запомним името на този съвет? Е, той е единственият, в чието име присъства Европейският съюз, както и единственият, който има второ име, а именно Съвет на министрите. Това отразява неговия състав, тъй като се състои от министри от всяка държава членка. А сега, нека да разгледаме Съвета на Европа. Съветът на Европа е отделна организация, а не институция на Европейския съюз. В нея има 46 държави членки, което е значително повече от Европейския съюз. Всички 27 държави членки на Съюза са членки и на Съвета на Европа. Сред останалите държави извън Европейския съюз са, например, Обединеното кралство, Турция, Лихтенщайн и Швейцария. Съветът на Европа е основан през 1949 година и е най-старата междуправителствена организация в Европа. Седалището му се намира в Страсбург, Франция, където е и официалното седалище на Европейския парламент. Преди години парламентът е провеждал пленарните си заседания в основната сграда на Съвета на Европа – Пале де Люроп. В превод от френски език това е Дворецът на Европа. По-късно парламентът се премества в свои собствени помещения, които са свързани с двореца чрез пешеходен мост. Съветът на Европа е организация, която защитава правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Той има свой съд, Европейският съд по правата на човека. Това е мястото, където лица могат да подадат жалба срещу дадена държава, ако смятат, че техните права и свободи са били нарушени. Това е възможно само след като те вече са отнесли делото си до най-висшия съд на тази държава. Като институция майка на Европейския съд по правата на човека, Съветът на Европа като цяло работи за предотвратяване на нарушенията на правата на човека. Това се постига чрез разработване на конвенции. Конвенциите са международни правно обвързващи договори. Първата конвенция на Съвета на Европа е Европейската конвенция за правата на човека, която е крайъгълният камък на неговата дейност. Тя е подписана от всички негови членове и включва правата и свободите на хората, които трябва да бъдат защитени. Съветът на Европа

Az ENSZ 2005-ben, az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának 60. évfordulóján, január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. A holokauszt szó görög eredetű, jelentése tűzáldozat. Annak a történelmi folyamatnak az elnevezése, amelynek során 6 millió európai zsidó lett a nácik általi üldöztetés, majd tömeggyilkosság áldozata. Ebben a műsorunkban a II. Világháború előtt és alatt Európában történt eseményekkel foglalkozunk. Az antiszemitizmus már a nácik hatalomra jutása előtt a náci ideológia központi eleme volt. A holokauszt korszak azonban csak 1933. januárjában kezdődött, amikor Adolf Hitler és a náci párt megszerezte a politikai irányítást Németországban. Ettől az évtől kezdve a nácik állami szintre emelték a zsidók elnyomását. Elkobozták tulajdonukat, megfosztották őket jogaiktól és állampolgárságuktól. Az 1938. november 9-i 10-i kristályéjszakai pogromokban 91 zsidót megöltek, legalább 1400 zsinagógát felgyújtottak, továbbá mintegy 30 ezer zsidót letartóztattak és koncentrációs táborokba zártak. A II. Világháború kevesebb, mint egy évvel ez után tört ki. A háború alatt a náci Németország a szövetségeseivel és kollaboránsaival együtt, az embertelen körülmények, a brutális bánásmód, a tömeges kivégzések és elgázosítás, valamint a koncentrációs táborokként ismert, kifejezetten erre a célra tervezett megsemmisítő központok révén, az európai zsidók közel kétharmadát kiirtotta. 6 millió zsidót gyilkoltak meg.

1933 és 1945 között a nácik és szövetségeseik más csoportokat is célba vettek, például a romákat, a fogyatékosokat, szláv népek sarjait, továbbá a homoszexuálisokat és egyes vallási közösségek és politikai csoportok tagjait is. A roma és szinti holokauszt történetét még ma sem igazán ismerik az emberek. A roma népírtásnak mintegy 250.000-500.000 ember esett áldozatul, vagyis a II. Világháború előtti roma és szinti népesség negyede fele. A pontos számot nem tudni, mivel sok áldozat családja nem jelentette be szerettei halálát, az elkövetők pedig eltüntették a gyilkosságok írásos nyomait. A holokauszt, amelyet a héber alapján Soának is neveznek, 1945. májusában ért véget, amikor a szövetséges hatalmak, köztük az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Franciaország térdre kényszerítették a náci Németországot, és ezzel befejeződött a II. Világháború. 1945. január 27-én a Vörös Hadsereg felszabadította az auschwitzi koncentrációs és megsemmisítő tábort. A szövetségesek egymás után támadták meg a koncentrációs táborokat és szabadították ki a túlélő foglyokat. A szövetségesek megtalálták és felszabadították az úgynevezett halálmenetek túlélőit is. Ők olyan zsidó és nem zsidó koncentrációs tábori foglyok voltak, akiket a közeledő szövetségesek elől menekülve a táborokból evakuáltak, és SS katonák felügyelete alatt erőltetett menetre kényszerítettek a nácik. Az ENSZ nézete szerint a holokauszttal és a népírtással az oktatás keretein belül is foglalkozni kell. Csak így valósítható meg a világpolgárságra való nevelés, hogy az emberek kritikusan gondolkodó, felelős polgárokká váljanak, akik tisztelik az emberi méltóságot és embertársaikat, és elutasítják az előítélet minden formáját. Az EU is ébren kívánja tartani az európai történelem e tragikus eseményeinek emlékét, ezért támogatja az olyan kezdeményezéseket, amelyek felhívják a figyelmet a holokausztra való emlékezés fontosságára. Emellett támogatást nyújt a holokausztal foglalkozó kutatásokhoz. Az Európai Bizottság 2015. decemberében koordinátort nevezett ki az antiszemitizmus elleni küzdelem élére. 2018-ban az EU a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség állandó nemzetközi partnere lett. Az Európai Unió tanácsa nyilatkozatot fogadott el az antiszemitizmus elleni küzdelemről, valamint az európai zsidó közösségek és intézmények védelmét szolgáló közös biztonsági megközelítésről. Három évvel később, 2021-ben pedig az Európai Bizottság elfogadta az antiszemitizmus elleni küzdelem első uniós stratégiáját. Az Európai Parlament minden évben megemlékezik a holokausztról. A képviselők több állásfoglalást is elfogadtak az antiszemitizmusról, a rasszizmusról, az idegengyűlöletről és az intolerancia egyéb formáiról, valamint a gyűlöletbűncselekményekről és a gyűlöletbeszédről. Lássunk párat ezek közül. 2017-ben az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében arra biztatták a tagállamokat, hogy a holokauszt legyen iskolai tananyag. Emellett aggodalmukat fejezték ki az antiszemitizmus újbóli térnyerése miatt is, és hangsúlyozták, hogy a rasszizmus és az idegengyűlölet nem világnézet, hanem bűncselekmény. A neofasiszta erőszak Európában tapasztalható fokozódásáról szóló 2018. októberi állásfoglalásában a parlament felhívta a figyelmet a zsidók elleni erőszak erősödésére, és felszólította.